0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Az ír miniszterelnököt fogadta a magyar kormányfő. Medvét láttak Pásztó közelében. A nyár első hétvégén visszatérhet a napos idő. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Michel Martin ír miniszterelnököt fogadta tegnap Budapesten Magyar Péter. A tárgyalások középpontjában a július 1-én kezdődő ír uniós elnökség állt. A magyar kormányfő azt mondta, hazánk támogatja az ír elnökség fő célkitűzéseit, köztük az Európai Unió versenyképességének erősítését. Az ír miniszterelnök pedig arról beszélt, Írország segíteni kívánja Magyarország reform törekvéseit. Felidézte azt is, hogy a két ország idén ünnepli diplomáciai kapcsolatainak 50. évfordulóját. Figyeljünk a hűtőpultoknál, egyre több helyen jelenik meg az A2-es jelölésű tej. Ezt sokan összetéveszthetik a laktózmentes változattal. Fontos tudni, hogy a laktózmentes jelölés a tejcukorra, míg az A2 a tejfehérje egyik típusára és az elkülönített tejgyűjtésre utal. Mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az NKFH tekintetben a termékek jelölését és a reklámozását ellenőrzi, mint minden más termékén is egyébként. Ennek fontosnak és közérthetőnek kell lennie, tehát fel kell tüntetni azt, hogy az A2-es tej fehérjéből készült, azt is, hogy adott esetben laktózmentes vagy nem laktózmentes, és nem lehet olyan kijelentéseket tenni, amely megtéveszti a fogyasztókat. Például olyan kijelentést nem tehetnek az A2 tej forgalmazó, illetve gyártó kereskedők, hogy minden esetben az megfelel a tejfehérje értékének számára is.
1: Indul a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. A megmérettetésre több száz település nevezett, a legtöbb Veszprém, Borsodabaújzemplén és Pest vármegyéből. A legnépszerűbb kategória az év főtere és a virágzó közösség volt. A díjazottak a novemberi gálán vehetik át az elismeréseket. Medve bóklászik a Nógrád vármegyei Pásztó környékén. Az állatot szerdán egy vadkamera rögzítette egy erdős cserjés részen. Pár száz méternyire onnan lakott terület is van. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság szakemberei szerint kisebb termetű fiatal kóborló medvéről lehet szó. Idehaza nemrég az Aggteleki Nemzeti Parkban két helyen is láttak barna medvét. Néha még vastagabb felhők terpeszkedhetnek az égen, máskor inkább a napsütés lesz jellemző, záporokra csak kevés helyen kell készülni. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, Budapesten 26 fok valószínű. Holnap is lesznek felhősebb tájak, a déli és keleti részeken záporok, zivatarok is jöhetnek, de nyugat felől csökken a felhőzet és ott már sokat süthet a nap. Hajnalban 10-16, nappal 23-28 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Római városrészben folytatódik a lomtalanítás. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Június 6-án szombaton a római városrészben folytatódik Dunaújvárosban a hagyományos lomtalanítási akciósorozat. A város és a szolgáltató által szervezett program célja, hogy a lakók rendezett és környezetbarát módon adhassák le a már nem használt tárgyakat, elkerülve az illegális hulladéklerakást. A szervezők ezúttal 4 helyszínen helyeznek ki konténereket, amelyek reggel 8 órától délután 2 óráig fogadják a lomokat. A római városrészben a Domanovszki Endre téren, a Nagyparkolóban, a Víztoronynál, a Váci Mihály utcában, a Kisposta közelében, valamint a Liszt Ferenc közben várják majd a lakosságot. Részletek a Duna Online oldalán. A Mezőföldvíz Kft. Június 4-én csütörtökön reggel lezárta Dunaújvárosban a Petőfi Sándor utca 3 és a Magyar út közötti útszakaszt teljes szélességében, tájékoztatott közösségi oldalán Dunaújváros önkormányzata. Az érintett területen csak a gyalogos forgalmat engedik át, a 35-ös busz az Aranyvölgyi út felé közlekedik, így a Mondmakúria megállóhely kimarad. A teljes útlezárással járó munkálatokra azért van szükség, mert korábban csőtörés volt ezen a szakaszon, a feltárás és a hiba javítása után a terep adottságok miatt az út felé vízmosásokra lettek figyelmesek az útpálya alatt. Az út beszakadásának elkerülése érdekében gyors beavatkozásra van szükség. Az önkormányzat közleménye szerint a munkálatok előreláthatóan 2 hetet vesznek igénybe, így a FEOL. Székesfehérvár ismét egy kiemelkedő szakmai életpályát ismerte el. Polgármesteri elismerő emlékérmet feltett át dr. Keresztúri Lászlóné, a Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda szakmai vezetője. Dr. Cserpalkovics András polgármester köszöntötte a díjazottat, és adta át az elismerést a városházán. A polgármester elismerés átadására annak kapcsán került sor, hogy a város 2011. januárjában elfogadta első egészségfejlesztési tervét, amely fontos mérföldkő volt Székesfehérvár egészségmegőrzési és prevenciós törekvéseiben. A terv elfogadását követően a Humán Szolgáltató Intézet koordinálásával indulhattak el azok a programok, amelyek később az egészségfejlesztési iroda létrejöttéhez vezettek. Június közepén ismét a múlt titkai kerülnek reflektorfénybe, hiszen idén is megrendezik a Régészet Napja országos program sorozatot. A június 12 és 14 között zajló eseményhez Dunaújváros is csatlakozik, ahol az Intercisza Múzeum várja az érdeklődőket különleges programokkal. Az idei rendezvény központi témája a hatalom és a vezetés régészeti emlékeinek bemutatása, amely a Törzsfőktől a Királyokig címet kapta. A szervezők célja, hogy közelebb hozza a nagy közönséghez a régészet világát, és megmutassák, milyen izgalmas történetek rejtőznek a föld mélyén megbúvó leletek mögött. Dunaújvárosban az Intercisza Múzeum a római kori örökségre építve kínál programokat, részletek a Duna Online oldalán. Június 10-én a Szalki-szigeten rendezik meg az ifjúsági drogprevenciós sportnapot, amelynek célja az aktív életmód népszerűsítése és a szenvedélybetegségek megelőzésének támogatása. A rendezvény a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégium szervezésében zajlik, a Fejérvár megyei önkormányzat Tisztán előrébb jutsz pályázati programjának részeként. A sportnapon a Dunaújvárosi Tankerületi Központhoz, valamint egyházi és alapítványi fenntartású intézményekhez tartozó 6., 7. és 8. osztályos diákok mérhetik össze tudásukat, írja Colorline. A kormány soron kívül tárgyalta a Dunafer ügyét és döntötte a közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról. A Dunaújvárosi acélipari óriás még fennálló működését felszámoló biztosítja nagyságrendileg havi 1 milliárd forintért, ami magában foglalja az alapvető iparbiztonsági intézkedéseket, a közszolgáltatások fizetését, az eszközök állagmegóvását és közel 550 ember foglalkoztatását, bérének biztosítását, írja a FEOL. Ez a szerződés viszont az előző kormány által május végéig szólt, ezért indokolt volt a rövid távú meghosszabbítása, hogy ezen családok megélhetése ne kerüljön veszélybe. A Dunai Vasműgyében a hétvégén a Magyar Közlönyben megjelent a kormányhatározat. Diák segítőket keres az Intercisza Múzeum a múzeumok éjszakájára. A rendezvény lebonyolításához összesen 15 fő diák jelentkezését várják az alábbi feladatkörökbe. 4 fő teremőr, 11 fő játékmester a múzeumi játékok megvalósításához. A játékmester pozícióra olyan diákokat keresnek, akik nyitottak és barátságosak, jó kommunikációs készséggel rendelkeznek, és szívesen foglalkoznak gyermekekkel. A munkaidő 17 órától 21 óráig tart, a helyszín az Intercisza Múzeum, az időpont pedig 2026. június 20. szombat. A napokban sikeresen lezajlott a 3 helyszínt érintő komplex egészségügyi program, amelynek egyik kiemelt állomása a Pantaleon Hankok szűrőnap volt, írja posztjában a Szent Pantaleon Kórház. A szűrőnapon 401 fő vett részt, összesen 1392 vizsgálatot végeztek. Az esemény a Jót Szívből Dunaújvárosért akciócsoport jótékonysági futásával, valamint a Parázs Varázs rendezvénnyel is kiegészült, ahol az intézmény szintén képviseltette magát. A Szalki-szigeten több érdekes standdal települtek ki, céljuk az volt, hogy bemutassák az egészségügyi szakmák szépségeit, valamint kicsiknek és nagyoknak egyaránt megmutassák a kórház egy-egy mini szeletét. A hazai friss, szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti az Európai Friss akciókampány itt Fejérvár megyében is. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza. Ismert sportolók, videósok, séfek, táplálkozási tanácsadók inspirálják a jövő generációját az egészséges étkezésre, a többi közt sportrendezvényeken és digitális platformokon. Korszerű hőkamerás drónokkal védik az őszkidákat, itt Fejérvár megyében is, a kaszálási időszakban. A technológia lehetővé teszi, hogy a kaszálás előtt felkutassák és biztonságba helyezzék a fűben lapuló gidákat, amelyeket a munkálatok után visszaengednek élőhelyükre. A program az elmúlt években fokozatosan bővült, és tavaly országszerte 278 őszkidát sikerült megmenteni. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy interaktív térképes alkalmazással segíti a Nébih a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkapóc elleni összehangolt védekezés. A nem lakossági ügyfelek részére immár egy éve kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményben az MVM. Az energiatársaság ezért ismételten felhívja itt Fejérvár megyében is az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számlafogadásra alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. A szükséges online űrlapok a szolgáltató internetes felületein is elérhetők. Meghirdették a Bolygó Barát Ízek hónapját, a kezdeményezéssel elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A felhíváshoz itt Fejérvár megyében is. Éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A vendégek közösségi média posztokban oszthatják meg a tematikus kínálatból kiválasztott kedvenc fogásaikat. A kampány a fenntartható gasztronómia világnapjához kapcsolódik, melyet június 18-án tartanak. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy idén is elindítja balatoni elsősegélynyújtó szolgálatát a Magyar Vörös Kereszt. A szervezet önkéntesei július 1-e és augusztus 20-a között vigyázzák a fürdőzőket a tó déli partján. A 7 település 10 strandján szolgálatot teljesítő fiatalok a kisebb sérülések ellátása mellett a súlyosabb esetekben is gyors és szakszerű segítséget nyújtanak a mentők kiérkezéséig. A meteorológusok szerint kezdetben még több felhő lehet az égen, helyenként gyenge esőzápor kialakulhat. Napközben túlnyomóan napos, gomoly felhős időre készülhetünk egy-egy záporral, esetleg gyenge zivatarral. Az északnyugati szél napközben megélénkül, hajnalban 16, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, június 5-én, pénteken, 6 óra után 10 perccel, Maxim Levente vagyok. Fatima, Fatima napja van, névnapi, szülinapi köszöntő pedig ma reggel is jöhet. 0620 55 55 155. Hey mama, a Black Eyed Peas slágere biztosan szól ebben a fél órában. És még mindig nem találta, pedig nagyon régóta keresi a lányt, a VIP, az óra a Yolanda Bikullal és a Vino Speak Americanoval indul.
0: Messze

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok az év 156. napján, június 5-én, pénteken, a Környezetvédelmi Világnapon. Durva dolog, de amióta megszülettem, megduplázódott a föld lakossága. Régen sokkal kevesebb ember használt egymaga egy autót, eleve kevesebb volt az autó, mert kevesebb volt az ember, mert kevesebb volt az út. Nem biztos, hogy a bolygónk ilyen népességre lett konfigurálva a bolygó konfigurátorban. Éppen ezért nagyon fontos, hogy mindenki tegyen valamit a saját környezetében. Azért, hogy ne egy szemétkupacra hasonlító bolygón éljünk. Felfoghatatlan az ablakon kidobott mekis zacskó az útszélén, és szerencsére, amióta szelektíven gyűjtjük és pénzbe is kerül a PET-palack, azóta sokkal kevesebb van belőle a természetben, de azért akad még így is, sajnos. Ó, anyám, ne fogja tovább senki a fejét, vége a prédikációnak, jön a Hey Mama, a Black Eyed Peas-től a Besten.
1: Hey mama, this that shit that make you move, mama. Get on the floor and move your booty, mama. We the blast masters blasting up the jungle.

0: Ezt a fel a legjobb zenék a tegnap előttihez hasonlóan újabb hidegfronthoz nyugat felől záporokat, zivatarokat, a hétvégére viszont megszűnik a csapadék, és kellemes nyári idő lesz, ha minden igaz, reméljük. Bízzunk benne. I Need to Know címmel pedig Mark Anthony dala folytatja hamarosan a péntek reggelt itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Tisztújítás volt a Megyei Jogú Városok Szövetségénél. Mostantól Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere vezeti a 25 nagyvárost képviselő önkormányzati érdekképviseleti szervezetet. Az új elnök hangsúlyozta, hogy reformokra van szükség az önkormányzatok finanszírozási és feladatrendszere terén, és hozzátette, közös munkára, egyeztetésre törekszik a kormánnyal és a döntéshozókkal. Szombaton tartják a szecesszió világnapi programokat a Városligeti Fasori Rát György villában. Az Iparművészeti Múzeum fesztiválja idén a nőket állítja középpontba. Az előadásokon mások mellett Unni Mariska, Zsolnai Júlia és Teréz művészete csak úgy megismerhető, mint a kor nőábrázolása, építészete. A workshopokon díszes mintázatú hüppőmágnest és piperetáskát készíthetnek az érdeklődők. A városi sétákon pedig a századfordulós pesti utcák, házak és történetek kerülnek terítékre. Megegyezett a kárpátaljai magyarok jogairól Budapest és Kijev. Ukrajna a többi között megígérte a nemzetiségi oktatás biztosítását, a magyar szimbólumok szabad iskolai használatát és az anyanyelvi érettségét, illetve felvételi lehetőségét. Éves szinten nőtt, a márciusi rekordhoz viszonyítva viszont enyhén csökkent a boltok forgalma áprilisban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a kiskereskedelem csaknem 3,5%-kal bővült 2025 áprilisához képest. A növekedést elsősorban az üzemanyag értékesítés, a gyógyszer és illatszer, valamint az élelmiszer jellegű vegyes üzletek forgalma okozta. Kevesebb bevétele volt ugyanakkor az italt és dohányárut, valamint a használt cikkeket kínáló üzleteknek. A magánszemélyek vagy közintézmények által kikölcsönzött múzeumi tárgyakat vizsgálja a Kulturális Tárca. Az elmúlt években több műtárgy is politikai utasítás alapján került illetéktelen helyre, ezért a szerződések felülvizsgálatára van szükség. Akár már szeptembertől fogadhat vendégeket a csaknem két éve leégett Miskolc-Tapolcai barlangfürdő. A tetőszerkezet helyreállítása mellett felújítják a légtechnikát és a kazánházat is. A fürdőcsarnokban megerősítik a medence burkolatát, a barlangjáratokban pedig kicserélik a teljes elektromos hálózatot és világítást. A sikeres vizes próba után a tervek szerint egyszerre nyithatnak ki a fürdők külső és belső medencéi. Átadták a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál díjait a Puskin moziban. A legjobb élőszereplős alkotásnak Kondár Zsuzsanna Valami vad című kisfilmjét választották, amely egy állati alakváltásra képes diáklány történetét mutatja be. Az animációs filmek közül Krejfi Zsuzsanna misztikus beavatásokat feldolgozó munkája lett a legjobb.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Római városrészben folytatódik a lomtalanítás. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Június 6-án szombaton a római városrészben folytatódik Dunaújvárosban a hagyományos lomtalanítási akciósorozat. A város és a szolgáltató által szervezett program célja, hogy a lakók rendezett és környezetbarát módon adhassák le a már nem használt tárgyakat, elkerülve az illegális hulladéklerakást. A szervezők ezúttal 4 helyszínen helyeznek ki konténereket, amelyek reggel 8 órától délután 2 óráig fogadják a lomokat. A római városrészben a Domanovszki Endre téren, a Nagyparkolóban, a Víztoronynál, a Váci Mihály utcában, a Kisposta közelében, valamint a Liszt-Ferenc közben várják majd a lakosságot, részletek a Duna Online oldalán. Székesfehérvár ismét egy kiemelkedő szakmai életpályát ismert el. Polgármesteri elismerő emlékérmet feltett át dr. Keresztúri Lászlóné, a Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda szakmai vezetője. Dr. Cserpalkovics András polgármester köszöntötte a díjazottat, és adta át az elismerést a Városházán. A polgármester elismerés átadására annak kapcsán került sor, hogy a város 2011. januárjában elfogadta első egészségfejlesztési tervét, amely fontos mérföldkő volt Székesfehérvár egészségmegőrzési és prevenciós törekvéseiben. A terv elfogadását követően a Humán Szolgáltató Intézet koordinálásával indulhattak el azok a programok, amelyek később az Egészségfejlesztési Iroda létrejöttéhez vezettek. A nem lakossági ügyfelek részére immár egy éve kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményben az MVM. Az energiatársaság ezért ismételten felhívja itt Fehérvár megyében is az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számlafogadásra alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. A szükséges online űrlapok a szolgáltató internetes felületein is elérhetők. Meghirdették a Bolygó Barát Ízek hónapját, a kezdeményezéssel elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A felhíváshoz itt Fehérvár megyében is. Éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A vendégek közösségi média posztokban oszthatják meg a tematikus kínálatból kiválasztott kedvenc fogásaikat. A kampány a fenntartható gasztronómia világnapjához kapcsolódik, melyet június 18-án tartanak. A meteorológusok szerint kezdetben még több felhő lehet az égen, helyenként gyenge esőzápor kialakulhat. Napközben túlnyomóan napos, gomoly felhős időre készülhetünk egy-egy záporral, esetleg gyenge zivatarral. Az északnyugati szél napközben megélénkül, hajnalban 16, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt több lesz a felhő az égen, egy-egy zápor, zivatar is kialakulhat. Most 11-17 fok van, 19 és 29 fokot mutathatnak ma a hőmérők. A hétvége egy fokkal szárazabbnak és melegebbnek ígérkezik. 23-28, vasárnap 24-30 fok, sok napsütés, némi gomoly felhővel, és továbbra is lehet, de ahogy mondtam, egyre kisebb eséllyel futózápor, zivatar. Sugar Babes, Hall in the Head, ez a következő a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A kacsaszósz dalára akár kacsatáncot is járhatunk majd hét után. Barbra Streisand. Jön a Dark Souls és a Barbra Streisand, és többek között a New Level Empire is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Római Városrészben folytatódik a lomtalanítás. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Június 6-án szombaton a római városrészben folytatódik Dunaújvárosban a hagyományos lomtalanítási akciósorozat. A város és a szolgáltató által szervezett program célja, hogy a lakók rendezett és környezetbarát módon adhassák le a már nem használt tárgyakat, elkerülve az illegális hulladéklerakást. A szervezők ezúttal 4 helyszínen helyeznek ki konténereket, amelyek reggel 8 órától délután 2 óráig fogadják a lomokat. A római városrészben a Domanovszki Endre téren, a Nagyparkolóban, a Víztoronynál, a Váci Mihály utcában, a Kisposta közelében, valamint a Liszt Ferenc közben várják majd a lakosságot. Részletek a Duna Online oldalán. A Mezőföldvíz Kft. Június 4-én csütörtökön reggel lezárta Dunaújvárosban a Petőfi Sándor utca 3 és a Magyar út közötti útszakaszt teljes szélességében, tájékoztatott közösségi oldalán Dunaújváros önkormányzata. Az érintett területen csak a gyalogos forgalmat engedik át, a 35-ös busz az Aranyvölgyi út felé közlekedik, így a Monna-Kúria megállóhely kimarad. A teljes útlezárással járó munkálatokra azért van szükség, mert korábban csőtörés volt ezen a szakaszon, a feltárás és a hiba javítása után a terep adottságok miatt az út felé vízmosásokra lettek figyelmesek az útpálya alatt. Az út beszakadásának elkerülése érdekében gyors beavatkozásra van szükség. Az önkormányzat közleménye szerint a munkálatok előreláthatóan 2 hetet vesznek igénybe, így a FEOL. A nem lakossági ügyfelek részére immár 1 éve kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményben az MVM. Az energiatársaság ezért ismételten felhívja itt Fejér vármegyében is az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számlafogadásra alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. A szükséges online űrlapok a szolgáltató internetes felületein is elérhetők. Meghirdették a Bolygó Barát Ízek hónapját, a kezdeményezéssel elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A felhíváshoz itt Fejér vármegyében is éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A vendégek közösségi média posztokban oszthatják meg a tematikus kínálatból kiválasztott kedvenc fogásaikat. A kampány a fenntartható gasztronómia világnapjához kapcsolódik, melyet június 18-án tartanak. A meteorológusok szerint kezdetben még több felhő lehet az égen, helyenként gyenge esőzápor kialakulhat. Napközben túlnyomóan napos, gomoly felhős időre készülhetünk egy-egy záporral, esetleg gyenge zivatarral. Az északnyugati szél napközben megélénkül, hajnalban 16, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, jó reggelt kívánok, az év 156. napja, június 5-e van, péntek, Fatima, Fatime, őket lehet ma köszönteni. Sok boldogságot, kedves ünnepeltek, akár a most induló Janet Jackson dallal, vagy hamarosan az Aerosmith slágerével Amazing, és szól majd a Black Machine klasszikusa is, How G, címmel itt a Besten.
0: Best

Csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsátok.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 5-én pénteken, azon a napon, amelyen 99 éve a magyar származású amerikai színész úszó Johnny Weissmuller két világcsúcsot állított be egy versenyen gyorsúszásban, illetve ma van Szent Bonifác, a sörfőzők és szabók védőszentjének ünnepe is. A sörfőzők után pedig továbbra is maradunk a főzésnél, bár most kacsaszósz készül, a Duck Sauce jön a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
2: Barbra Streisand.

Best FM a legjobb zenéjék nyugat, észak-nyugat felől újabb hideg fronthoz. Záporokat, zivatarokat, de a hétvégére javul az idő, melegebb, szárazabb időben pihenhetünk. Részletek a hírek végén, 7:30 után pedig a Black Ketek jön.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Éves szinten nőtt, a márciusi rekordhoz viszonyítva viszont enyhén csökkent a boltok forgalma áprilisban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a kiskereskedelem csaknem 3,5%-kal bővült 2025 áprilisához képest. A növekedést elsősorban az üzemanyag értékesítés, a gyógyszer és illatszer, valamint az élelmiszer jellegű vegyes üzletek forgalma okozta. Kevesebb bevétele volt ugyanakkor az italt és dohányárut, valamint a használt cikkeket kínáló üzleteknek. Akár már szeptembertől fogadhat vendégeket a csaknem két éve leégett Miskolc-Tapolcai barlangfürdő. A tetőszerkezet helyreállítása mellett felújítják a légtechnikát és a kazánházat is. A fürdőcsarnokban megerősítik a medence burkolatát, a barlangjáratokban pedig kicserélik a teljes elektromos hálózatot és világítást. A sikeres vizes próba után a tervek szerint egyszerre nyithatnak ki a fürdő külső és belső medencéi. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel, állandó felügyelettel járja a város utcáit. A szlovén posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány, és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől. Tisztújítás volt a Megyei Jogú Városok Szövetségénél. Mostantól Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere vezeti a 25 nagyvárost képviselő önkormányzati érdekképviseleti szervezetet. Az új elnök hangsúlyozta, hogy reformokra van szükség az önkormányzatok finanszírozási és feladatrendszere terén, és hozzátette, közös munkára, egyeztetésre törekszik a kormánnyal és a döntéshozókkal. Szombaton tartják a szecesszió világnapi programokat a Városligeti Fasori Rát György villában. Az Iparművészeti Múzeum fesztiválja idén a nőket állítja középpontba. Az előadásokon mások mellett Unni Mariska, Zsolnai Júlia és Teréz művészete csak úgy megismerhető, mint a kor nőábrázolása, építészete. A workshopokon díszes mintázatú hűtőmágnest és piperetáskát készíthetnek az érdeklődők. A városi sétákon pedig a századfordulós pesti utcák, házak és történetek kerülnek terítékre. Pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára. Budapesten több kórházat vonnak be az akut pszichiátriai ellátásba, és célzott ösztönzőket építenek be a rendszerbe, valamint miniszteri biztos segíti majd a mentális egészségügyi ellátás fejlesztését, az akut ellátás megerősítését és a gyermekpszichiátriai ellátás biztonságossá tételét.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Római városrészben folytatódik a lomtalanítás. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Június 6-án szombaton a római városrészben folytatódik Dunaújvárosban a hagyományos lomtalanítási akciósorozat. A város és a szolgáltató által szervezett program célja, hogy a lakók rendezett és környezetbarát módon adhassák le a már nem használt tárgyakat, elkerülve az illegális hulladéklerakást. A szervezők ezúttal 4 helyszínen helyeznek ki konténereket, amelyek reggel 8 órától délután 2 óráig fogadják a lomokat. A római városrészben a Domanovszki Endre téren, a Nagyparkolóban, a Víztoronynál, a Váci Mihály utcában, a Kisposta közelében, valamint a Liszt Ferenc közben várják majd a lakosságot. Részletek a Duna Online oldalán. Június közepén ismét a múlt titkai kerülnek a reflektorfénybe, hiszen idén is megrendezik a Régészet Napja országos programsorozatot. A június 12 és 14 között zajló eseményhez Dunaújváros is csatlakozik, ahol az Intercisza Múzeum várja az érdeklődőket különleges programokkal. Az idei rendezvény központi témája a hatalom és a vezetés régészeti emlékeinek bemutatása, amely a Törzsfőktől a Királyokig címet kapta. A szervezők célja, hogy közelebb hozza a nagy közönséghez a régészet világát, és megmutassák, milyen izgalmas történetek rejtőznek a föld mélyén megbúvó leletek mögött. Dunaújvárosban az Intercisza Múzeum a római kori örökségre építve kínál programokat, részletek a Duna Online oldalán. Június 10-én a Szalki-szigeten rendezik meg az ifjúsági drogprevenciós sportnapot, amelynek célja az aktív életmód népszerűsítése és a szenvedélybetegségek megelőzésének támogatása. A rendezvény a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégium szervezésében zajlik a Fejér vármegyei önkormányzat Tisztán előrébb jutsz pályázati programjának részeként. A sportnapon a Dunaújvárosi Tankerületi Központhoz, valamint egyházi és alapítványi fenntartású intézményekhez tartozó 6., 7. és 8. osztályos diákok mérhetik össze tudásukat, írja Color Line. Korszerű hőkamerás drónokkal védik az őszkidákat, itt Fejérvár megyében is, a kaszálási időszakban. A technológia lehetővé teszi, hogy a kaszálás előtt felkutassák és biztonságba helyezzék a fűben lapuló gidákat, amelyeket a munkálatok után visszaengednek élőhelyükre. A program az elmúlt években fokozatosan bővült, és tavaly országszerte 278 őszkidát sikerült megmenteni. A meteorológusok szerint kezdetben még több felhő lehet az égen, helyenként gyenge esőzápor kialakulhat. Napközben túlnyomóan napos, gomoly felhős időre készülhetünk egy-egy záporral, esetleg gyenge zivatarral. Az északnyugati szél napközben megélénkül, hajnalban 16, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 5-én pénteken, Fatima napja van. Nekik és a szülinaposoknak is sok boldogságot kívánok. Ma van Szent Bonifác, a sörfőzők és a szabók védő szentjének ünnepe, hiszen mi lenne velünk ruha és sör nélkül. 74 éve a mai napon született Angliában Nico McBrien, angol zenész, az Iron Maiden dobosa. Ma 55 éves Mark Wahlberg, amerikai színész, hát számunkra relevánsabb Marky Markként. 70 éve ezen a napon született Kenny G, amerikai jazz szaxofonos. És 126 éve a mai napon Budapesten megszületett Gábor Dénes, Nobel-díjas villamosmérnök, a holográfia feltalálója. Sok boldogságot kívánok még egyszer az ünnepelteknek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az utakon érezhetően péntek van, azért sajnos most is van baleset. M0 Megyeri híd felé, az M2-es csomópont előtt baleset, nagyjából 2 kilométeres ott a torlódás. Jó utat óvatosan, mi tartunk most egy rövid szünetet a zenefolyamban. 8 után pedig olyan csemeggékkel készülök, mint a Moloko The Time Is Now című dala. És itt lesz Geszti Péter, Péter Fiborival. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Ha dugó, baleset van, várom az infót. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50.
0: A Best FM-en minden

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Római városrészben folytatódik a lomtalanítás. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Június 6-án szombaton a római városrészben folytatódik Dunaújvárosban a hagyományos lomtalanítási akciósorozat. A város és a szolgáltató által szervezett program célja, hogy a lakók rendezett és környezetbarát módon adhassák le a már nem használt tárgyakat, elkerülve az illegális hulladéklerakást. A szervezők ezúttal 4 helyszínen helyeznek ki konténereket, amelyek reggel 8 órától délután 2 óráig fogadják a lomokat. A római városrészben a Domanovszki Endre téren, a Nagyparkolóban, a Víztoronynál, a Váci Mihály utcában, a Kisposta közelében, valamint a Liszt-Ferenc közben várják majd a lakosságot. Részletek a Duna Online oldalán. Június 10-én a Szalki-szigeten rendezik meg az ifjúsági drogprevenciós sportnapot, amelynek célja az aktív életmód népszerűsítése és a szenvedélybetegségek megelőzésének támogatása. A rendezvény a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégium szervezésében zajlik a Fejérvár megyei önkormányzat Tisztán előrébb jutsz pályázati programjának részeként. A sportnapon a Dunaújvárosi Tankerületi Központhoz, valamint egyházi és alapítványi fenntartású intézményekhez tartozó 6., 7. és 8. osztályos diákok mérhetik össze tudásukat, írja Colorline. Székesfehérvár ismét egy kiemelkedő szakmai életpályát ismerte el. Polgármesteri elismerő emlékérmet feltett át dr. Keresztúri Lászlóné, a Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda szakmai vezetője. Dr. Cserpalkovics András polgármester köszöntötte a díjazottat, és adta át az elismerést a Városházán. A polgármester elismerés átadására annak kapcsán került sor, hogy a város 2011. januárjában elfogadta első egészségfejlesztési tervét, amely fontos mérföldkő volt Székesfehérvár egészségmegőrzési és prevenciós törekvéseiben. A terv elfogadását követően a Humán Szolgáltató Intézet koordinálásával indulhattak el azok a programok, amelyek később az egészségfejlesztési iroda létrejöttéhez vezettek. Korszerű hőkamerás drónokkal védik az őszkidákat, itt Fejérvár megyében is, a kaszálási időszakban. A technológia lehetővé teszi, hogy a kaszálás előtt felkutassák és biztonságba helyezzék a fűben lapuló gidákat, amelyeket a munkálatok után visszaengednek élőhelyükre. A program az elmúlt években fokozatosan bővült, és tavaly országszerte 278 őszkidát sikerült megmenteni. A meteorológusok szerint kezdetben még több felhő lehet az égen, helyenként gyenge esőzápor kialakulhat. Napközben túlnyomóan napos, gomoly felhős időre készülhetünk egy-egy záporral, esetleg gyenge zivatarral. Az északnyugati szél napközben megélénkül, hajnalban 16, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Többek között Blue Cantrelltől és Sean Paultól, akik Dr. Dre alapjára énekelnek és rappelnek, és ha már rap, hozom Coolio Too Hot című dalát is, az óra Vanessa Amorózival indul, 5 perc elmúlt 8. Jó reggelt, kitartást a hét utolsó munkanapjához, péntek van, június 5-e, Fatima napja. Sok boldogságot, kedves ünnepeltek, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

FM a legjobb zenék. Június 5-e van, Kisszombat, egyébként péntek, már mint a közlekedés szempontjából mondom, hogy Kisszombat. Ilyenkor, mintha minden harmadik, negyedik ember otthon maradna, vagy legalábbis minden harmadik, negyedik gyerek nem menne suliba, kevesebb az autó az utakon. Ettől függetlenül történt egy baleset az M0-áson, a Megyeri híd felé az M2-es csomópont előtt, 2-3 kilométeres a dugó. Jó utat óvatosan, ha van közlekedési hír, várom én is. 0620 55 55 155. Blue Cantrell, Sean Paul, Breathe.

0: Best FM-ben a legjobb zenék, Túl forró, Too Hot címmel Coolio dala szólt. Túl forró nem lesz, de a nyárias 30 fokot elérjük a hétvégén. Újból naposabb, szárazabb, melegebb lesz a kétnapos pihenő. De ma még egy hidegfront miatt felhősebb, záporosabb, zivatarosabb nap elé nézünk. Részletes időjárás jelentése a hírek végén. Mindjárt 8:30, jó reggelt, a TLC és a Waterfalls szól mindjárt.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Media hírei következnek. Éves szinten nőtt, a márciusi rekordhoz viszonyítva viszont enyhén csökkent a boltok forgalma áprilisban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a kiskereskedelem csaknem 3,5%-kal bővült 2025 áprilisához képest. A növekedést elsősorban az üzemanyag értékesítés, a gyógyszer és illatszer, valamint az élelmiszer jellegű vegyes üzletek forgalma okozta. Kevesebb bevétele volt ugyanakkor az italt és dohányárut, valamint a használt cikkeket kínáló üzleteknek. Akár már szeptembertől fogadhat vendégeket a csaknem két éve leégett Miskolc-Tapolcai barlangfürdő. A tetőszerkezet helyreállítása mellett felújítják a légtechnikát és a kazánházat is. A fürdőcsarnokban megerősítik a medence burkolatát, a barlangjáratokban pedig kicserélik a teljes elektromos hálózatot és világítást. A sikeres vizes próba után a tervek szerint egyszerre nyithatnak ki a fürdő külső és belső medencéi. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel, állandó felügyelettel járja a város utcáit. A szlovén posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány, és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől. A magánszemélyek vagy közintézmények által kikölcsönzött múzeumi tárgyakat vizsgálja a Kulturális Tárca. Az elmúlt években több műtárgy is politikai utasítás alapján került illetéktelen helyre, ezért a szerződések felülvizsgálatára van szükség. Tisztújítás volt a Megyei Jogú Városok Szövetségénél. Mostantól Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere vezeti a 25 nagyvárost képviselő önkormányzati érdekképviseleti szervezetet. Az új elnök hangsúlyozta, hogy reformokra van szükség az önkormányzatok finanszírozási és feladatrendszere terén, és hozzátette, közös munkára, egyeztetésre törekszik a kormánnyal és a döntéshozókkal. Átadták a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál díjait a Puskin moziban. A legjobb élőszereplős alkotásnak Kondár Zsuzsanna Valami vad című kisfilmjét választották, amely egy állati alakváltásra képes diáklány történetét mutatja be. Az animációs filmek közül Krejfi Zsuzsanna misztikus beavatásokat feldolgozó munkája lett a legjobb. Megegyezett a kárpátaljai magyarok jogairól Budapest és Kijev. Ukrajna a többi között megígérte a nemzetiségi oktatás biztosítását, a magyar szimbólumok szabad iskolai használatát és az anyanyelvi érettségi, illetve felvételi lehetőségét.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Római városrészben folytatódik a lomtalanítás. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Június 6-án szombaton a római városrészben folytatódik Dunaújvárosban a hagyományos lomtalanítási akciósorozat. A város és a szolgáltató által szervezett program célja, hogy a lakók rendezett és környezetbarát módon adhassák le a már nem használt tárgyakat, elkerülve az illegális hulladéklerakást. A szervezők ezúttal 4 helyszínen helyeznek ki konténereket, amelyek reggel 8 órától délután 2 óráig fogadják a lomokat. A római városrészben a Domanovszki Endre téren, a Nagyparkolóban, a Víztoronynál, a Váci Mihály utcában, a Kisposta közelében, valamint a Liszt Ferenc közben várják majd a lakosságot, részletek a Duna Online oldalán. Június közepén ismét a múlt titkai kerülnek reflektorfénybe, hiszen idén is megrendezik a Régészet Napja országos programsorozatot. A június 12 és 14 között zajló eseményhez Dunaújváros is csatlakozik, ahol az Intercisza Múzeum várja az érdeklődőket különleges programokkal. Az idei rendezvény központi témája a hatalom és a vezetés régészeti emlékeinek bemutatása, amely a Törzsfőktől a Királyokig címet kapta. A szervezők célja, hogy közelebb hozza a nagy közönséghez a régészet világát, és megmutassák, milyen izgalmas történetek rejtőznek a föld mélyén megbúvó leletek mögött. Dunaújvárosban az Intercisza Múzeum a római kori örökségre építve kínál programokat, részletek a Duna Online oldalán. Június 10-én a Szalki-szigeten rendezik meg az ifjúsági drogprevenciós sportnapot, amelynek célja az aktív életmód népszerűsítése és a szenvedélybetegségek megelőzésének támogatása. A rendezvény a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégium szervezésében zajlik a Fejér vármegyei önkormányzat Tisztán előrébb jutsz pályázati programjának részeként. A sportnapon a Dunaújvárosi Tankerületi Központhoz, valamint egyházi és alapítványi fenntartású intézményekhez tartozó 6., 7. és 8. osztályos diákok mérhetik össze tudásukat, írja Colorline. Már lehet jelentkezni a Déri Népprogram országjárás és vándorszínház programjára. Június 14-ig összesen 4 produkciót lehet megjelölni a jelenleg 116 előadást felvonultató kínálatból. A repertoárban a klasszikus és kortárs színházi előadások mellett zenés produkciók, folklórműsorok, irodalmi estek, gyermek és családi előadások is helyet kaptak. A program célja, hogy itt Fejér vármegyében is minél több településre eljussanak az értékteremtő produkciók. A meteorológusok szerint kezdetben még több felhő lehet az égen, helyenként gyenge esőzápor kialakulhat. Napközben túlnyomóan napos, gomoly felhős időre készülhetünk egy-egy záporral, esetleg gyenge zivatarral. Az északnyugati szél napközben megélénkül, hajnalban 16, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Frontok jönnek, mennek. Itt egy újabb hidegfront nyugat, észak-nyugat felől. Felhők, zápor, zivatar és hát 26 fok körüli maximum. Így alakul a hét utolsó munkanapja, aztán a hétvégére visszatérhet a melegebb, szárazabb, napsütésesebb nyári idő. Two Times, ez már a következő dal címe, kétszer N. Lee dala, és hát kétszer, ráadásul kétszer egymás után jön DJ Miller, hiszen a ma esti Night Shift Extra-ban csütörtöki rezidensünk hozza újból a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereit mixben a házigazdával, White Boy-jal együtt itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jövő hét csütörtökön kerül a mozikba Steven Spielberg UFO-s filmje, a következő órában pedig alakváltók is jönnek majd. Shapeshifters, Back to Basics, és hozom az Irie mafiát is.
2: Volt egy álmom, és benne láttalak téged. Volt egy álmom, de hirtelen ért véget.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. A friss hírek után szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat.

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Római városrészben folytatódik a lomtalanítás. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Június 6-án szombaton a római városrészben folytatódik Dunaújvárosban a hagyományos lomtalanítási akciósorozat. A város és a szolgáltató által szervezett program célja, hogy a lakók rendezett és környezetbarát módon adhassák le a már nem használt tárgyakat, elkerülve az illegális hulladéklerakást. A szervezők ezúttal 4 helyszínen helyeznek ki konténereket, amelyek reggel 8 órától délután 2 óráig fogadják a lomokat. A római városrészben a Domanovszki Endre téren, a Nagyparkolóban, a Víztoronynál, a Váci Mihály utcában, a Kisposta közelében, valamint a Liszt-Ferenc közben várják majd a lakosságot. Részletek a Duna Online oldalán. Székesfehérvár ismét egy kiemelkedő szakmai életpályát ismerte el. Polgármesteri elismerő emlékérmet vetett át dr. Keresztúri Lászlóné, a Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda szakmai vezetője. Dr. Cserpalkovics András polgármester köszöntötte a díjazottat, és adta át az elismerést a Városházán. A polgármester elismerés átadására annak kapcsán került sor, hogy a város 2011. januárjában elfogadta első egészségfejlesztési tervét, amely fontos mérföldkő volt Székesfehérvár egészségmegőrzési és prevenciós törekvéseiben. A terv elfogadását követően a Humán Szolgáltató Intézet koordinálásával indulhattak el azok a programok, amelyek később az Egészségfejlesztési Iroda létrejöttéhez vezettek. A hazai friss, szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti az Európai Friss Akciókampány itt Fehérvár megyében is. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza. Ismert sportolók, videósok, séfek, táplálkozási tanácsadók inspirálják a jövő generációját az egészséges étkezésre, a többi közt sportrendezvényeken és digitális platformokon. Már lehet jelentkezni a Déri Népprogram országjárás és vándorszínház programjára. Június 14-ig összesen 4 produkciót lehet megjelölni a jelenleg 116 előadást felvonultató kínálatból. A repertoárban a klasszikus és kortárs színházi előadások mellett zenés produkciók, folklór műsorok, irodalmi estek, gyermek és családi előadások is helyet kaptak. A program célja, hogy itt Fehérvár megyében is minél több településre eljussanak az értékteremtő produkciók. A meteorológusok szerint kezdetben még több felhő lehet az égen, helyenként gyenge esőzápor kialakulhat. Napközben túlnyomóan napos, gomoly felhős időre készülhetünk egy-egy záporral, esetleg gyenge zivatarral. Az északnyugati szél napközben megélénkül, hajnalban 16, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Ezt a legjobb zenék. Ádám írja, kigyulladt egy autó Török Bálinton a Bajcsy-Zsilinszky utcában. Hát köszönjük szépen, 0620 55 55 155 ide érkezett, és érkezik a következő a 90-es és 2000-es évekből. Tupac dala a California Love a Best-en.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Aki szereti a téli sportokat, mondjuk a síelést és enesztését, annak ott a helye a tőlünk nagyjából 500 kilométerre található ausztriai Obertauernben, ahol az idei síszezont november végén, december elején nem más, mint a most érkező világsztár enesztése fogja megnyitni egy felejthetetlen koncerttel.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Salsa.
1: Best FM a legjobb zenék. Ma még hidegfronthoz záporokat, zivatarokat, felhősebb napunk lesz. Holnap-holnap után a hétvégén viszont az idei nyár első hétvégéjén elérjük a 30 fokot, melegebb, szárazabb, napsütésesebb lesz az idő a két napos pihenőn.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az idei nyár első hétvégén elérhetjük a 30 fokot a Balaton, 21-et iszható, 22 fokos, szóval abszolút realitás lehet a Fekszünk a strandon, a Bagosi Brothers Company tala. Ők is jönnek majd 10 után, és itt lesz a Soul to Soul is. Hívható SMS, Viber 0620 55 55 155. Rögtön zenélünk tovább.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Külön törvény készülhet a Velencei tó megmentése érdekében. A tó hosszú távú ökológiai védelme komplex megoldást igényel. Jelenleg a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése a feladat. Átadták a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál díjait a Puskin moziban. A legjobb élő szereplős alkotásnak Kondár Zsuzsanna Valami vad című kisfilmjét választották, amely egy állati alakváltásra képes diáklány történetét mutatja be. Az animációs filmek közül Krejfi Zsuzsanna misztikus beavatásokat feldolgozó munkája lett a legjobb. Pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára. Budapesten több kórházat vonnak be az akut pszichiátriai ellátásba, és célzott ösztönzőket építenek be a rendszerbe, valamint miniszteri biztos segíti majd a mentális egészségügyi ellátás fejlesztését, az akut ellátás megerősítését és a gyermekpszichiátriai ellátás biztonságossá tételét. Éves szinten nőtt, a márciusi rekordhoz viszonyítva viszont enyhén csökkent a boltok forgalma áprilisban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a kiskereskedelem csaknem 3,5%-kal bővült 2025 áprilisához képest. A növekedést elsősorban az üzemanyag értékesítés, a gyógyszer és illatszer, valamint az élelmiszer jellegű vegyes üzletek forgalma okozta. Kevesebb bevétele volt ugyanakkor az italt és dohányárut, valamint a használt cikkeket kínáló üzleteknek. Szombaton tartják a szecesszió világnapi programokat a Városligeti Fasori Ráth György villában. Az Iparművészeti Múzeum fesztiválja idén a nőket állítja középpontba. Az előadásokon mások mellett Undi Mariska, Zsolnai Júlia és Teréz művészete csak úgy megismerhető, mint a kor nőábrázolása, építészete. A workshopokon díszes mintázatú hűtőmágnest és piperetáskát készíthetnek az érdeklődők. A városi sétákon pedig a századfordulós pesti utcák, házak és történetek kerülnek terítékre. Halálos vízibaleset történt a Helyőkeresztúri debreceni tavon. Kedden egy vízibicikliző társaság egyik tagja vízbe fulladt, miután a jármű elsüllyedt alattuk. A három fiatal fiú közül kettő ki tudott úszni a 60-70 méterre lévő partra, harmadik társuk viszont eltűnt a vízben. Holttestét másnap találták meg a mentőbúvárok. Mint kiderült, egyikük sem viselt mentőmellényt, és a vízibicikli műszaki állapota sem volt megfelelő. Megegyezett a kárpátaljai magyarok jogairól Budapest és Kijev. Ukrajna a többi között megígérte a nemzetiségi oktatás biztosítását, a magyar szimbólumok szabad iskolai használatát és az anyanyelvi érettségi, illetve felvételi lehetőségét.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Római város részben folytatódik a lomtalanítás, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Június 6-án szombaton a római város részben folytatódik Dunaújvárosban a hagyományos lomtalanítási akciósorozat. A város és a szolgáltató által szervezett program.

0: célja, hogy a lakók rendezett és környezetbarát módon adhassák le a már nem használt tárgyakat, elkerülve az illegális hulladéklerakást. A szervezők ezúttal 4 helyszínen helyeznek ki konténereket, amelyek reggel 8 órától délután 2 óráig fogadják a lomokat. A római városrészben, a Domanovszki Endre téren, a Nagyparkolóban, a Víztoronynál, a Váci Mihály utcában, a Kisposta közelében, valamint a Liszt Ferenc közben várják majd a lakosságot. Részletek a Duna Online oldalán. Székesfehérvár ismét egy kiemelkedő szakmai életpályát ismerte el. Polgármesteri elismerő emlékérmet fejtett át dr. Keresztúri Lászlóné, a Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda szakmai vezetője. Dr. Cserpalkovics András polgármester köszöntötte a díjazottat, és adta át az elismerést a Városházán. A polgármester elismerés átadására annak kapcsán került sor, hogy a város 2011. januárjában elfogadta első egészségfejlesztési tervét, amely fontos mérföldkő volt Székesfehérvár egészségmegőrzési és prevenciós törekvéseiben. A terv elfogadását követően a Humán Szolgáltató Intézet koordinálásával indulhattak el azok a programok, amelyek később az egészségfejlesztési iroda létrejöttéhez vezettek. A hazai friss, szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti az Európai Friss akciókampány itt Fehérvár megyében is. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza. Ismert sportolók, videósok, séfek, táplálkozási tanácsadók inspirálják a jövő generációját az egészséges étkezésre, a többi közt sportrendezvényeken és digitális platformokon. Jó, ha tudják a Fehérvár megyeiek is, hogy interaktív térképes alkalmazással segíti a NEBIH a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkapóc elleni összehangolt védekezés. A meteorológusok szerint kezdetben még több felhő lehet az égen, helyenként gyenge esőzápor kialakulhat. Napközben túlnyomóan napos, gomoly felhős időre készülhetünk egy-egy záporral, esetleg gyenge zivatarral. Az északnyugati szél napközben megélénkül, hajnalban 16, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És jön közeleg a nyári napforduló, az év leghosszabb nappal, a legrövidebb éjszakája 4.46-os napkeltével és 20.45-ös napnyugtával. Előbbiről szól a Simply Red óraindító dala, jön a Sunrise, halljuk majd Whitney Houston-t, Kylie Minogue-ot, Gloria Estefant és Ákost is. Hívható SMS Viber számunk 0620-55-55-155, 5 perc elmúlt 10, hello, Max M. Levente vagyok.
2: Best FM.

0: hogy akarod.
1: Best FM, a legjobb zenék. A péntek délelőtt a többszörös Grammy-díjas kubai énekesnővel, az USA-ban élő Gloria Estefannal folytatódik. A 80-as években kezdte pályafutását, de a köztudatban igazán 93-ban kiadott Mi Tierra című lemezével robbant be, amiért az első Grammy-díját is kapta. Most a Turn the Beat Around-ot halljuk tőle a Best-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk, autó és kamion koccant az M1-esen Budapest felé az M0-ás csomópontja előtt. A 17-es kilométernél a külső sávot lezárták, a kialakult dugó már 2 kilométeres. Az M5-ösön Budapest felé Lajos Mizse és Táborfalva között bontják a terelést. A 64-es és az 56-os kilométer között csak egy sáv járható, a torlódás meghaladta a 8 kilométert, és felborult egy autó a 61-es főúton Dunaföldvár térségében közel az M6-os csomópontjához. A 3-as kilométernél a forgalmat megállították. Jó utat! Óvatosan, ha a dugóbb baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelése.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Nem sokára foci VB, a döntő szünetében pedig Madonna is énekel. Hát tulajdonképpen a foci és a zene is összehozza majd az embereket. Music 11 után jön a pop királynője és a jazz meg az is.

0: Mi az is célja, hogy felhívja a figyelmet a rendszeres testmozgás fontosságára, valamint arra ösztönözze a fiatalokat és a felnőtteket egyaránt, hogy a mindennapok részévé tegyék az aktív életmódot. Az intézmény pedagógusai ennek jegyében egésznapos változatos programokkal készültek a diákok számára. A tanulók számos mozgásforma közül választhattak. A futás mellett aerobik, tollaslabda, röplabda, floorball és kosárlabda is szerepelt a kínálatban. Emellett akadálypályák és váltóversenyek is színesítették a programot, amelyek nem csak a mozgás örömét, hanem a csapatmunkát és az összetartozás érzését is erősítették, írja Duna Online. Jó, ha tudják, a Fejérvár megyeiek is, hogy interaktív térképes alkalmazással segíti a Nébih a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkapóc elleni összehangolt védekezés. Meghirdették a Bolygó Barát Ízek hónapját, a kezdeményezéssel elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A felhíváshoz itt Fejér vármegyében is. Éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A vendégek közösségi média posztokban oszthatják meg a tematikus kínálatból kiválasztott kedvenc fogásaikat. A kampány a fenntartható gasztronómia világnapjához kapcsolódik, melyet június 18-án tartanak. Már lehet jelentkezni a Déri Népprogram országjárás és Vándor Színház programjára. Június 14-ig összesen 4 produkciót lehet megjelölni a jelenleg 116 előadást felvonultató kínálatból. A repertoárban a klasszikus és kortárs színházi előadások mellett zenés produkciók, folklór műsorok, irodalmi estek, gyermek és családi előadások is helyet kaptak. A program célja, hogy itt Fejérvár megyében is minél több településre eljussanak az értékteremtő produkciók. Holnap egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt elsősorban megnövekszik a felhőzet és elszóltan kisebb eső zápor, néhol zivatar kialakulhat. A déli szél egyre több felé északnyugatira fordul, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek. Hajnalra északon és északkeleten több helyen pára és köd képződik. A minimumok 11 és 17 fok között alakulnak, napközben 19 és 29 fok közé melegszik a levegő.
1: Házi sertések között bukkant fel az afrikai sertéspest is, palack tilalmat vezettek be a foci VB meccseire. Borongós időnk lesz ma, de kiadós eső nem várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Házi sertés állományban bukkant fel az afrikai sertéspest is Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében. Ilyen eset eddig még nem történt Magyarországon, csak a vaddisznóknál volt jelen a betegség. Az érintett telepen mintegy 3000 disznót tartanak, mondta rádiónknak Nemes Imre, a Nébih elnöke, országos főállatorvos.
2: Ezt az állományt paladéktalanul fel kell számolni, és a telep körülre 3 és 10 kilométeres zónában valamennyi sertést tartott felkeresnek a hatósági állatorvosok, elvégzik az állományoknak a vizsgálatot. Tehát is ezzel reméljük, hogy sikerül igazolni, hogy nincs más fertőzött állat az országban. Esettől függetlenül a sertéshús teljesen biztonságos, amely a magyar boltokban található.
1: Törli a Budapest és Dubáj között közlekedő járatait a Fly Dubai. Július végéig nem utazhatunk velük. Akiknek már megvan a repjegyük, azoknak átfoglalást javasolnak, vagy visszakérhetik a pénzüket. A légi közlekedésben egyre nagyobb gondot okoz a közel-keleti konfliktus, ugyanis a kerozin a hormuzi szoroson keresztül jut el a különböző országokba, ez pedig hónapok óta blokkád alatt áll. Ennek hatására több légitársaság is előrejelezte, hogy törli a nyárra betervezett járatait. Egyébként csak májusban 13 000 gép nem tudott felszállni emiatt. Ezentúl egy interaktív térkép segítheti a szőlősgazdákat az aranyszínű sárgaság elleni védekezésben. A Nébih oldalán látható térképen folyamatosan követhetik a betegség terjedését, vagyis láthatják a fertőzött térségeket, így pontos képet kaphatnak arról, hogy a saját ültetvényeik mekkora kockázatnak vannak kitéve. A Nébih szakemberei arra kérik a gazdákat, hogy figyeljék az itt megjelenő adatokat, és heti rendszerességgel ellenőrizzék a saját ültetvényeik fertőzöttségét. tilos lesz palackokat bevinni a futballvilágbajnokság meccseire. Korábban úgy volt, hogy fejenként egy darab üres, egy literes újra tölthető palackot beengednek a szurkolókkal, most azonban megtiltotta ezt a FIFA. Sokan felháborodtak ezen, hiszen valószínűleg nagy hőség lesz a meccseken. A FIFA

0: képviselői azonban azt mondták, hogy a szervezők párakapukkal, ventilátorokkal és hűtősátrakkal készülnek, és a büfében kapható víz nem lesz nagyon drága. Felhős időnk lesz ma, de komolyabb eső sehol nem várható. A Dunántúlon lesz vastagabb a felhőtakaró, a keletebbre érők naposabb időre számíthatnak. Csak néhol lehetnek kisebb záporok, és csak a Dunántúlon élénkül meg a szél. 24-29 fok között alakul a hőmérséklet, este pedig 12-22 fok valószínű. A hétvégén szikrázóan napos idő vár ránk, bár szombaton a déli és keleti megyékben előfordulhatnak gyenge esők. Szombaton 23-28, vasárnap 25-30 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Sok jó zene kis helyen is elfér, például a délelőtt utolsó órájában, hát annyira sok az ismerős név, hogy hadd soroljak fel párat. Bob Sinclair, jön Janet Jackson a Hooligans, a Faithless Dido-val, Will Smith a Flip the Script, az órát a Best Life indítja az Uptown Girl-lel, 4 perccel múlt 11, hello, jó utat, jó munkát, Max Szemlevente vagyok.
2: Best

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Escort. Best FM a legjobb zenék. Jó kérdés, hogy hogy jöhet a folytatása a Legenda vagyok című 2007-es Will Smith Skippy-nek, ha az első rész végén meghal a címszereplő, ugye feláldozza magát a zombi apokalipszisben. Hát úgy, hogy átírják az első rész végét, lesz egy alternatív befejezés, amelyben életben marad, így teret enged be a második mozinak. Javában tart a forgatás, a premier dátuma még nem ismert. Én az elsőt láttam, szerettem, a másodikat várom, szólok, ha jön. A sötét sci-fi után irány a napfényes Miami, ki mással, mint Will Smith.

0: Best FM, a legjobb zenék. A nyár első hétvégén visszatér a kellemes napsütéses idő, akár a 30 fokot is elérhetjük, úgyhogy irány a szabadba, a természetbe, a városba, a parkba, mindegy, csak mozduljunk ki otthonról. A fővárosban például a Nemzeti Parkok hete nyitó rendezvény várja az érdeklődőket a Városligeti Vajdahunyadvár udvarán. Lesznek természetvédelmi programok, játékok és foglalkozások, a belépés ingyenes, de a Várkert bazárban megrendezésre kerülő Várkerfest is színes programokkal várja az érdeklődőket a Dunaparton. Székesfehérváron a Közösségi és Kulturális Központ szervezésében holnap reggel 9 és dél között közösségi program és csicsergő dúdoló zenés foglalkozás lesz a Török Ignác utcai játszótéren. Szolnokon a 17. szolnoki tuning találkozót ajánlom, ingyenesen látogatható autós találkozó a Dock terasznál a Tiszaparton. Pécsen pedig Sétatér fesztivál kezdődik, szabadtéri zenei programok, ingyenes koncertek a Sétatéren. Egerben a dobótéri nyárköszöntő, helyi művészeti csoportok bemutatója és ingyenes népzenei koncert lesz a főtéren, és még ebben az órában jövök zalaegerszegi, velencei, dunaújvárosi és bajai hétvégi és ingyenes programokkal is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

0: a legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM a legjobb zenék. Nemrég kimaradt a hétvégi ingyenes programajánlóból Zalaegerszeg, Velence, Dunaújváros és Baja, úgyhogy nézzük. Zalaegerszegen a Vizslaparkban családi sportnapot tartanak, ahol amatőr ügyességi versenyeken lehet ingyenesen részt venni. Velencén a Velencei Tavi Kortárs Művészeti Fesztivál várja az érdeklődőket a Velencei Korzón és a Szabad Strandok környékén. A zenei és képzőművészeti installációk látogatása ingyenes. Dunaújvárosban a Dunaparti Szoborparkban szabadtéri művészeti sétát tartanak, ahol holnap idegenvezetés várja az érdeklődőket. Ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Baján a Sugovica parti sétányon zajló szabadtéri street art bemutatók és utcazenész fellépések egész hétvégén ingyenesen látogathatók. A Városi Könyvtár udvarán pedig mese délután és irodalmi felolvasóest lesz a hétvégi gyerekprogramok keretében. Jó szórakozást!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb

0: reggelei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt?
3: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar?

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó étvágyat és jó hétvégét kívánok! Majoros Rita jön, a péntek délután vele és Sophie Alice Baxter dalával indul. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Római városrészben folytatódik a lomtalanítás, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A mozgás és az egészséges életmód népszerűsítéséhez csatlakozott az Arany János általános iskola is, amely részt vett a Magyar Szabadidősport Szövetség által meghirdetett kihívás napja országos programsorozatban. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a rendszeres testmozgás fontosságára, valamint arra ösztönözze a fiatalokat és a felnőtteket egyaránt, hogy a mindennapok részévé tegyék az aktív életmódot. Az intézmény pedagógus

0: szakmai vezetője. Dr. Cser Palkovics András polgármester köszöntötte a díjazottat, és adta át az elismerést a Városházán. A polgármester elismerés átadására annak kapcsán került sor, hogy a város 2011. januárjában elfogadta első egészségfejlesztési tervét, amely fontos mérföldkő volt Székesfehérvár egészségmegőrzési és prevenciós törekvéseiben. A terv elfogadását követően a Humánszolgáltató Intézet koordinálásával indulhattak el azok a programok, amelyek később az egészségfejlesztési iroda létrejöttéhez vezettek. A hazai friss, szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti az Európai Friss akciókampány itt Fejérvár megyében is. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza. Ismert sportolók, videósok, séfek, táplálkozási tanácsadók inspirálják a jövő generációját az egészséges étkezésre, a többi közt sportrendezvényeken és digitális platformokon. A nem lakossági ügyfelek részére immár egy éve kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményben az MVM. Az energiatársaság ezért ismételten felhívja itt Fejérvár megyében is az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számlafogadásra alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. A szükséges online űrlapok a szolgáltató internetes felületein is elérhetők. A meteorológusok szerint kezdetben még több felhő lehet az égen, helyenként gyenge esőzápor kialakulhat. Napközben túlnyomóan napos, gomoly felhős időre készülhetünk egy-egy záporral, esetleg gyenge zivatarral. Az északnyugati szél napközben megélénkül, hajnalban 16, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Hírek a Best FM-en. Nyár végéig 10 milliárd eurós uniós forrás érkezhet hazánkba. A legnagyobb készletét dobja piacra a Lego. Sok helyen borult az ég, de csak kisebb esők lehetnek. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Jövő héten benyújtja az igazságügyi miniszter azt a törvénycsomagot, amely ahhoz szükséges, hogy haza lehessen hozni az uniós pénzeket. Ezt jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid azt mondta, hogy ebben főleg a korrupció ellenes intézkedésekről van szó. A miniszter arról is beszélt, hogy ha elfogadják a törvényeket, akkor augusztus 31-ig 10 milliárd euró érkezhet hazánkba. Ebből a pénzből a már előfinanszírozott projekteket számolják el, de jut belőle az elektromos hálózat fejlesztésére, a teljes hév és Intercity flotta cseréjére, valamint bérlakás és kollégium fejlesztési programra és a kis- és középvállalkozások támogatására is. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom Vas és Zalavár megyében. A Nébi közleménye szerint az ország többi részén nem esett elég eső ahhoz, hogy feloldhassák a tilalmat. A két vármegye kivételével tehát továbbra is tilos tüzet gyújtani a belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében, illetve a fásításokban és a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Megkezdődött az idei őszgida mentési szezon. A kaszálások előtt hőkamerás drónok segítségével kutatják fel és helyezik biztonságba a veszélyben lévő állatokat. Tavaly országszerte csaknem 300 őszgidát sikerült megmenteni. A program folytatásáról Szabó Lászlót, a Vadászati Védegylet Drón Szakbizottságának elnökét kérdeztük.
2: Megvan az átrepülendő terület, amit kaszálnak. Lehet látni, hogyha őszgida van, ott kivisszük a szélére, ott elengedjük. Az is eredmény, ha egy területet átrepülünk, nincs benne gida, nyugodtan kaszálhatják. Egyre több a drónos is, a gazdák is kezdik megismerni a programot, csak velük együtt működhet, nélkülük egyáltalán nem. Június vége feléig fog tartani nekünk ez a mentés.
1: Bekeményít a Lego, több mint 12 ezer darabos készletet dobnak piacra. A szedből a barcelonai Sagrada Familia templom mását lehet összerakni. Ha ez sikerül, akkor egy rendkívül részletes, több mint 62 centi magas és 47 centi széles építményt kapunk, ami a legnagyobb Lego szett. A készlet jelenleg több száz dollárért rendelhető elő, és a cég leghamarabb novemberben postázza majd a dobozt. Keleten naposabb, a Dunántúlon borongósabb idő várható ma, kiadós esőre viszont sehol nem kell számítanunk, csak néhol fordulhatnak elő kisebb záporok. 24-29 fokot mutatnak most a hőmérők, este pedig 12-22 fokig hűl majd a levegő. Hétvégére nyugodtan lehet szabadtéri programot tervezni, ugyanis ragyogóan napos, többnyire száraz időben bízhatunk, csak szombaton a déli és keleti megyékben lehetnek gyenge esők. Szombaton 23-28, vasárnap 25-30 fokot mérhetünk majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Csodás pénteket, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok. Hú, elmúlt péntek dél, szóval már simán lehet a hétvégére hangolódni. Például Melanie C dalával, de itt lesz a Cipla is jön, Christina Aguilera és a Roy és Ádám is. De most még Sophie Alice Baxterrel indítom ezt az egész péntek délutánt. Jön a Get Over You!
0: Best FM!

West FM a legjobb zenék. Szép péntek délutánt kívánok mindenkinek. Hát most már tényleg visszavonhatatlanul itt a hétvége. Egészen kellemes kint az idő. Nincs az a nagy meleg, picit fújdogál a szél, de azért egész kellemes kora nyári időnk van, és a hétvégén is erre lehet számítani. De természetesen majd mindenféle információt és érdekességet hozok a mai délutánon is, napkérdését is. Úgyhogy egyszerűen csak töltsük együtt, és érezzük jól magunkat. Jön mindjárt a C-Block és a Time is Ticking Away, de itt lesz Melanie C is, most pedig a Night Crawlers viszi tovább a jó hangulatot. Push the feeling on, itt a Best

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Már most sokan vannak az utakon, de a délután hátralévő részében pedig talán még többen lesznek. Sokan elkezdik a hétvégézést, mennek le a Balatonra, úgyhogy vigyázni kell ma is az utakon. Én pedig jövök folyamatosan a közlekedési információkkal. Az M1-es autópályán a főváros felé Herceghalomnál egy műszaki hibás autó nehezíti most az autósok dolgát. A 28-as kilométernél az átterelt sávban útszűkületen kell áthajtani. Nagyon erős a forgalom, úgyhogy lassulás, torlódás van az M3-ason Budapest felé, Bag és 60 között, úgyhogy hosszabb menetidővel kell számolni. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek útinfója van, nagyon-nagyon megköszönöm, hogyha elküldi vagy felhív vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt délután egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz az Ári Mafia és a bajnok. És zenél majd nekünk Jennifer Lopez is, itt lesz a Get Right, úgyhogy jön egy kis tánc.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Fiatalok és az egészséges életmód, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A mozgás és az egészséges életmód népszerűsítéséhez csatlakozott az Arany János Általános Iskola is, amely részt vett a Magyar Szabadidősport Szövetség által meghirdetett kihívás napja országos programsorozatban. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a rendszeres testmozgás fontosságára, valamint arra ösztönözze a fiatalokat és a felnőtteket egyaránt, hogy a mindennapok részévé tegyék az aktív életmódot. Az intézmény pedagógusai ennek jegyében egésznapos változatos programokkal készültek a diákok számára. A tanulók számos mozgásformák közül választhattak. A futás mellett aerobik, tollaslabda, röplabda, floorball és kosárlabda is szerepelt a kínálatban. Emellett akadálypályák és váltóversenyek is színesítették a programot, amelyek nem csak a mozgás örömét, hanem a csapatmunkát és az összetartozás érzését is erősítették, írja Duna Online. Június 6-án szombaton a római városrészben folytatódik.

0: várják majd a lakosságot, részletek a Duna Online oldalán. A nem lakossági ügyfelek részére immár egy éve kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményben az MVM. Az energiatársaság ezért ismételten felhívja itt Fejér vármegyében is az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számlafogadásra alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. A szükséges online űrlapok a szolgáltató internetes felületein is elérhetők. Már lehet jelentkezni a Déri Népprogram országjárás és Vándor Színház programjára. Június 14-ig összesen 4 produkciót lehet megjelölni a jelenleg 116 előadást felvonultató kínálatból. A repertoárban a klasszikus és kortárs színházi előadások mellett zenés produkciók, folklór műsorok, irodalmi este, gyermek és családi előadások is helyet kaptak. A program célja, hogy itt Fejérvár megyében is minél több településre eljussanak az értékteremtő produkciók. A meteorológusok szerint kezdetben még több felhő lehet az égen, helyenként gyenge esőzápor kialakulhat. Napközben túlnyomóan napos, gomoly felhős időre készülhetünk egy-egy záporral, esetleg gyenge zivatarral. Az északnyugati szél napközben megélénkül, hajnalban 16, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Újabb módszerrel próbálják megkicsalni a pénzünket a csalók. Visszavonult a filmezéstől Clint Eastwood, kiadós eső nem várható, de kisebb záporok bárhol lehetnek. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Az MVM nevében vadásznak a pénzünkre a kiberbűnözők. E-mailt küldenek, amelyben arra hívják fel a figyelmünket, hogy földgázszámla tartozásunk van. A hamis levél teljesen lemásolja az MVM e-mailjeit, és a végén még a csalókra is felhívja a figyelmet. Csak hogy a cég szerint átverésről van szó, és egy hamis linken akarnak tőlünk pénzt kicsalni a bűnözők. Ezt a legkönnyebben úgy ellenőrizhetjük, hogy rákattintunk a feladó e-mail címére, ami nem az MVM címe. Ezért felhívták a figyelmünket arra, hogy ha ilyen levelet kapunk, semmiképpen sem fizessünk. Három országból már nem jöhetnek vendégmunkások hazánkba. A Fülöp-szigetekről, Grúziából és Örményországból sem hozhatnak Magyarországra dolgozókat a munkaerőkölcsönző cégek. Erről beszéltek a kormány szóvívők a mai tájékoztatójukon. Azt mondták, hogy akik korábban érkeztek, azok maradhatnak és kérhetik a munkavállalói joguk meghosszabbítását. Június 11-től újra megnyílik a mezőgazdasági generációváltás segítő pályázat. A támogatás célja, hogy megkönnyítse a gazdaságok átvételét az idősebb gazdálkodóktól a fiatalabb nemzedék számára. Ezt mondta rádiónknak Pesti Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatója.
3: A termelési feltételek elsősorban a klímaváltozás miatt annyira megváltoznak, hogy kevés idős ember tud már jelentősen változtatni a termelési módszerein. A gazdaság elindítására egy fix összegű támogatást kaphatnak, aminek az összege 4 millió és 20 millió forint között van, az átvett gazdaság méretének a függvényében. Kisebb gazdaság kisebb összeg, nagyobb gazdaság nagyobb összeget jelent. A pályázatnak a tervezett keretösszege 22 milliárd forint.
2: Hivatalosan is visszavonult a filmezéstől Clint Eastwood. Hollywood egyik legismertebb színésze 70 éven át volt az egyik meghatározó alakja a filmiparnak, és több mint 70 filmben vett részt, színészként vagy rendezőként. Pályafutása alatt 4-szer nyert Oscar-díjat, de más díjakkal is kitüntették. A színész május végén lett 94 éves, ezért döntött úgy, hogy nyugdíjba megy. A hollywoodi legenda utoljára a 2024-es 2-es számú Eskü című filmen dolgozott rendezőként. Felhős időnk lesz ma, de komolyabb eső sehol nem várható. A Dunántúlon lesz vastagabb a felhőtakaró, a keletebbre érők naposabb időre számíthatnak. Csak néhol lehetnek kisebb záporok, és csak a Dunántúlon élénkül meg a szél. 24-29 fok között alakul a hőmérséklet, este pedig 12-22 fok valószínű. A hétvégén szikrázóan napos idő vár ránk, bár szombaton a déli és keleti megyékben előfordulhatnak gyenge esők. Szombaton 23-28, vasárnap 25-30 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Szép délutánt, egy óra is elmúlt 4 perccel, úgyhogy megyünk tovább ebben a pénteki napban, és közelítünk a hétvégéhez olyan zenékkel, mint Lionel Richie és a Just For You, de itt lesz Lenny Kravitz is és a Fly Away, jön a Train és a Hey Soul Sister, most pedig Jennifer Lopez-zel és a Get Right-tal indul az óra, és akár indulhat ez a hétvége is.
1: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék naptár szerint is, itt van a nyár, hiszen benne vagyunk júniusban, és ez lesz az első júniusi hétvége, úgyhogy arra gondoltam a nap kérdésének, ma azt hozom, milyen egy tökéletes nyári hétvége, ki mit csinálna, milyen programokat, írja meg, vagy egyszerűen csak lazulna otthon, és medencézne, hogyha van mondjuk otthon medence, vagy mindenképpen elutazna valahová, kirándulna, vagy grillpartit csapna a haverokkal. 0620 55 55 155, ide jöhetnek az üzenetek. Milyen egy tökéletes nyári hétvége. El lehet engedni a fantáziát, miközben is Chinese zenéket hallgatunk. Jön mindjárt C.G. Lewis és a Sweets for My Sweet, előtte a Red Hot Chili Peppers és az Other Side.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is nagyon erős a forgalom az M1-es autópályán a főváros felé. Tatától Biatorbágyig szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás, sok esetben 10-15 percig is állnak a járművek, különösok nélkül. Aki autóval van és Budapest a célja, érdemes az átterelt belső sávot választania. Az ott autózók figyeljenek Herceghalom térségében, mert egy műszaki hibás autó vesztek el a 28-as kilométernél az átterelt sávban, útszűkületet okozva, úgyhogy erre kell figyelni. Az erős forgalom és néhány sávzárással járó karbantartási munka is okoz torlódást az M3-ason Budapest felé Bag és 60 között, úgyhogy itt is hosszabb menetidővel kell számolni. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slá.

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt délután 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán Justin Timberlake-el indul majd a következő óra, jön a Rock Your Body. Üzenél majd nekünk a Solvay is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Fiatalok és az egészséges életmód, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A mozgás és az egészséges életmód népszerűsítéséhez csatlakozott az Arany János Általános Iskola is, amely részt vett a Magyar Szabadidősport Szövetség által meghirdetett kihívás napja országos programsorozatban. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a rendszeres testmozgás fontosságára, valamint arra ösztönözze a fiatalokat és a felnőtteket egyaránt, hogy a mindennapok részévé tegyék az aktív életmódot. Az intézmény pedagógusai ennek jegyében egésznapos változatos programokkal készültek a diákok számára. A tanulók számos mozgásforma közül választhattak. A futás mellett aerobik, tollaslabda, röplabda, floorball és kosárlabda is szerepelt a kínálatban. Emellett akadálypályák és váltóversenyek is színesítették a programot, amelyek nem csak a mozgás örömét, hanem a csapatmunkát és az összetartozás érzését is erősítették, írja Duna Online. Június közepén ismét a múlt titkai kerülnek reflektorfénybe, hiszen idén is megrendezik a Régészet Napja országos program

0: örökségre építve kínál programokat, részletek a Duna Online oldalán. Jó, ha tudják, a Fejérvár megyeiek is, hogy interaktív térképes alkalmazással segíti a Nébih a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét, visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkapóc elleni összehangolt védekezés. A nem lakossági ügyfelek részére immár egy éve kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményben az MVM. Az energiatársaság ezért ismételten felhívja itt Fejér vármegyében is az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számlafogadásra alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. A szükséges online űrlapok a szolgáltató internetes felületein is elérhetők. A meteorológusok szerint kezdetben még több felhő lehet az égen, helyenként gyenge esőzápor kialakulhat. Napközben túlnyomóan napos, gomoly felhős időre készülhetünk egy-egy záporral, esetleg gyenge zivatarral. Az északnyugati szél napközben megélénkül, hajnalban 16, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Hírek a Best FM-en. Már idén megérkezhet az uniós pénzek első részlete, májusban 1300 gyorshajtót mértek be a fővárosi trafipaxok, csak kisebb záporok lehetnek ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Augusztus végéig megérkezhet az uniós források első részlete. Idén 10 milliárd eurót hívhat le hazánk, ha addig sikerült törvényben rögzíteni a korrupció ellenes intézkedéseket. Ezt jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézy Dávid azt mondta, hogy ebből a pénzből egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozás fejlesztési programokat finanszíroznának. A miniszter hozzátette azt is, hogy további 4 milliárd eurót 2029-ig kell majd felhasználni. Ezt az összeget közösségi közlekedésre, környezetvédelmi és árvízvédelmi fejlesztésekre és aszály elleni védekezésre költenék. Több új környezetvédelmi intézkedésről döntött a kormány, ezt jelentették be a kormány szóvivők. Vagyis a kabinet felülvizsgálja a jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszert, emellett a jövőben szigorúbban ellenőrzik az akkumulátorgyártó üzemek helyszíneit, és szeptember végéig átmeneti fakitermelési moratóriumot vezettek be a legértékesebb védett állami erdőkben. Rengeteg gyorshajtót buktattak le májusban a budapesti trafipaxok. Egy hónap alatt több mint 1300 olyan sofőrt mértek be, akik a megengedettnél jóval gyorsabban közlekedtek. A rendőrség közleménye szerint a 6. kerületben fogták el a leggyorsabb sofőrt, aki az Andrássy úton 50 km/h helyett 122 km/h sebességgel száguldozott, ezért 312.000 forintos bírságot kapott. Házi sertés állományban bukkant fel az afrikai sertéspest is Szabolcsvár megyében. Ilyen eset még nem történt Magyarországon, csak a vaddisznóknál volt jelen a betegség. Az érintett telepen mintegy 3000 disznót tartanak, mondta rádiónknak Nemes Imre, a Nébih elnöke, országos főállatorvos.
2: Ezt az állományt haladéktalanul fel kell számolni, és a telep körül 3 és 10 kilométeres zónában valamennyi sertéstartót felkeresnek a hatósági állatorvosok, elvégzik az állományoknak a vizsgálatát, és ezzel reméljük, hogy sikerül igazolni, hogy nincs más fertőzött állat az országban. Esettől függetlenül a sertéshús teljesen biztonságos, amely a magyar boltokban található.
1: Keleten naposabb, a Dunántúlon borongósabb idő várható ma, kiadós esőre viszont sehol nem kell számítanunk, csak néhol fordulhatnak elő kisebb záporok. 24-29 fokot mutatnak most a hőmérők, este pedig 12-22 fokig hűl majd a levegő. Hétvégére nyugodtan lehet szabadtéri programot tervezni, ugyanis ragyogóan napos, többnyire száraz időben bízhatunk, csak szombaton a déli és keleti megyékben lehetnek gyenge esők. Szombaton 23-28, vasárnap 25-30 fokot mérhetünk majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Bizony, azok a felejthetetlen slágerek 2 óra után is érkeznek. Pontosítok, 2 óra után 4 perccel. Én Majoros Rita vagyok, szép délutánt, jó hétvégét kívánok a folytatásban is mindenkinek. A Simply Reddel érkezik mindjárt a Fairground, de táncolunk majd Dance-ellel, itt lesz a Pump It Up, vagy ugrálunk jobban mondva. Justin Timberlake pedig indítja az órát. Jön a Rock Your Body.
4: Best FM, a legjobb zenék.

0: legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

0: Benned a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zené. Kinek milyen lenne egy tökéletes nyári hétvége ma délután? Ez a nap kérdése, hiszen ez az első nyári hétvégén vagy júniusi hétvégénk, úgyhogy jöhetnek a tervek. Kati azt írja, a tökéletes nyári hétvégén egy vízparti pihenés lenne a családdal, délelő strand, este bográcsozás és sok nevetés a barátokkal, mert hogy őket is vinnénk magunkkal. Tökéletes terv. Ír Tamás is, nekem egy motoros túra a hegyekbe, jó idővel, kevés forgalommal, este egy hideg fröccs a teraszon, ennél jobb nem is kell. Nem is hangzik rosszul. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ezek a nyári tervek. De ha valaki megírná a valós nyári terveit, na az is nyugodtan jöhet. Ajánljunk némi programot a többi hallgatónak is, én pedig ajánlok isteni zenéket minden programhoz. Vesz Elene hamarosan itt a Best FM-en, előtte egy isteni Simply Red dal megalapozza a délutáni jó hangulatot. Fairground a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, Vesz Alane dala után a legfrissebb közlekedési információkkal jelentkezem. Két autó ütközött, az M0-as autót keleti szektorán Gyálnál, az M3-as felé vezető oldalon. A 34-es kilométernél a belső sáv le is van zárva, a torlódás több kilométeres. A 8-as főúton Székesfehérvár és a Várpalota között szalakorlátnak ütközött egy autó, a 22-es kilométernél a külső sáv le van zárva. A 46-os főúton Gyumaendrődön a főúton is baleset történt, a 42-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, kerülni pedig a városon belül lehet. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom a továbbiakban is az útinfókat. Vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Római Városrészben folytatódik a lomtalanítás. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Június 6-án szombaton a római városrészben folytatódik Dunaújvárosban a hagyományos lomtalanítási akciósorozat. A város és a szolgáltató által szervezett program célja, hogy a lakók rendezett és környezetbarát módon adhassák le a már nem használt tárgyakat, elkerülve az illegális hulladéklerakást. A szervezők ezúttal 4 helyszínen helyeznek ki konténereket, amelyek reggel 8 órától délután 2 óráig fogadják a lomokat. A római városrészben a Domanovszki Endre téren, a Nagyparkolóban, a Víztoronynál, a Váci Mihály utcában, a Kisposta közelében, valamint a Liszt-Ferenc közben várják majd a lakosságot. Részletek a Duna Online oldalán. Székesfehérvár ismét egy kiemelkedő szakmai életpályát ismerte el. Polgármesteri elismerő emlékérmet feltett át dr. Keresztúri Lászlóné, a Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda szakmai vezetője. Dr. Cserpalkovics András polgármester köszöntötte a díjazottat, és adta át az elismerést a Városházán. A polgármester elismerés átadására annak kapcsán került sor, hogy a város 2011. januárjában elfogadta első egészségfejlesztési tervét, amely fontos mérföldkő volt Székesfehérvár egészségmegőrzési és prevenciós törekvéseiben. A terv elfogadását követően a Humán Szolgáltató Intézet koordinálásával indulhattak el azok a programok, amelyek később az Egészségfejlesztési Iroda létrejöttéhez vezettek. A hazai friss, szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti az Európai Friss akciókampány itt Fehérvár megyében is. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza. Ismert sportolók, videósok, séfek, táplálkozási tanácsadók inspirálják a jövő generációját az egészséges étkezésre, a többi közt sportrendezvényeken és digitális platformokon. Korszerű hőkamerás drónokkal védik az őszgidákat, itt Fehérvár megyében is, a kaszálási időszakban. A technológia lehetővé teszi, hogy a kaszálás előtt felkutassák

0: lehetnek. Hajnalra északon és északkeleten több helyen pára és köd képződik. A minimumok 11 és 17 fok között alakulnak, napközben 19 és 29 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Találkozunk péntek délután kellős közepén is. Itt a 93.1 Veszt FM-en Dunai Városi Hallgatók. Szeretettel köszöntök mindenkit. A mikrofon mögött Molek Csongor, hasznos infokat hozott természetesen. És folyamatosan jönnek a legnagyobb kedvencek a 90-es évekből és a 2000-es évekből. James Blunt zenél, és szól a Bonfire Heart.
1: 93.1 Veszt FM.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Szép péntek délutánt mindenkinek, és jó tervezgetést a hétvégi programokat illetően dunaújvárosi hallgatók. A nevem Molek Csongor, ünnepelünk ma is a műsor elején, június 5-e van már, Fatime, Valéria Bonifác és Ferdinánd napja. Boldog névnapot nekik, a születésnaposoknak pedig boldog születésnapot kívánok. 54. éve a mai nap, Környezetvédelmi világnap, és 1272. éve, június 5-e, Szent Bonifác, a sörfőzők és a szabók védőszentjének ünnepe. Nézzük, kik azok a híres emberek, akik június 5-én születtek. 126 esztendeje látott napvilágot Budapesten, Gábor Dénes, Nobel-díjas villamosmérnök, a holográfia feltalálója. És kereken 100 éve született Simó József, Munkácsi-díjas keramikus, építész. Az ünneplő dunaújvárosi és környéki hallgatókat Isten éltesse nagyon sokáig. Partislágerrel folytatjuk a délutánt, Tayo Cruz zenél, és szól a Dynamite.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: a világ ellen.
1: Közlekedési hírek a Best FM-en.
2: A 93-1-en elég nagy a forgalom így péntek délután, ezt nyilván tapasztalja az, aki jelenleg úton van Dunaújvároson belül vagy a környéken. Ráadásul még útszűkületre is kell készülni egy-két szakaszon, például az 52-03-ason Kiskunlacháza-Izsák összekötő útról van szó, és a 20-as kilométerről. Erre is figyeljenek. Aztán az 51-112-esen a Makádi bekötő út 0-as kilométerénél közműépítési munkálatokat végeznek, és az 51-343-ason a 0-1-es kilométernél itt is közműépítési munkálatok miatt aktuális még az útszűkület. Hát jó pár héten keresztül elméletileg egész nyáron, kedves autósok, türelmesen, szabályosan vezessenek. Ha pedig van egyéb infójuk, 0630-74-74-777-es a telefonszámunk, ezen keresztül csöröghetnek bátran. Előre is köszi szépen! Madonnától szól most. Tényleg egy örök sláger. Meghallgatjuk a Best FM-en a Woke című felvételt. What are you looking?

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93.1 Best FM-en, a péntek délutánunkat még együtt folytatjuk természetesen azokkal a hallgatókkal, akik a folytatásban is velünk tartanak Dunaújvárosból és a környékünkről. A nevem Molek Csongor, szeretettel köszöntök mindenkit. A reggi király indítja a következő órát, Bob Marley, és szól a Jammin' remixben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Média hírei következnek.
4: Június 5-e péntektől Vas és Zala vármegyében megszűnt a tűzgyújtási tilalom. A szárazság miatt azonban az ország többi részén továbbra is tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében. Saját kertekben lehet bográcsozni vagy grillezni, de javasolt a gázégőfej vagy elektromos grill használata. A megszokottnál később, július 30-án rajtól idén a kékszallag vitorlás verseny. A halasztást a Balaton szokásosnál alacsonyabb átlagos vízállásával indokolták a szervezők. A tókerülő megmérettetésre idén is több mint 500 hajót és 2600 versenyzőt várnak a szervezők. A főbb kritériumok nem változnak. A mezőny Balatonfüredről rajtól majd el, a szintidő 48 óra lesz. A túlzott beépítések és lebetonozások veszélyeire figyelmeztetnek hazai kutatók. A szakértők szerint Magyarországon naponta akár 13 futballpályányi terület kerül ki a természetes körforgásból, miközben 1990 óta csaknem 22%-kal csökkent a mezőgazdasági területek nagysága. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a burkolt felszínek fokozzák a hőhullámok hatását, rontják a vízmegtartó képességet és növelik az aszályok, valamint a villámárvizek kockázatát. A kutatók a meglévő épületek jobb hasznosítását, a barna mezős fejlesztését

0: politikai sertéspestist. A Nébih ellenőrei egy vállai településen mutatták ki a kort Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki. A vírus emberre nem veszélyes.
1: Híreink végén az időjárásról. Nyugat felől ismét nagy területen növekszik meg a felhőzet, de keleten sok napsütés várható. Elszórtan előfordulhat zápor, néhány zivatar is kialakulhat. Az ismét északnyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökések is kísérhetik. A maximum általában 24 és 29 fok között valószínű, ennél északnyugaton lehet pár fokkal hűvösebb.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: De jó, hogy itt vannak velünk a folytatásban is a 93.1 West FM-en a hallgatók, innen Dunói városból vagy a vonzás körzetből. Mindenkit nagy szeretettel köszöntök, és a kedvenceket hozom még két órán keresztül, nyilván a 90-es évekből és a 2000-es évekből. A mikrofonnál Molek Csongor, zenél nekünk Bob Marley, és szól a Jam In.
3: 93.1

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Remélem eddig is tartalmas volt a péntek délután. Zeneileg mindenféleképpen, ha velünk voltak az előző felvonásokban itt a Besten, kedves dunaújvárosi hallgatók. A mikrofon mögött Molek Csongor még este 6 óráig, és nézzünk időjárás jelentést. Elméletileg szép időt élvezhetünk majd itt a mi környékünkön a hétvégén. Holnapra szombatra mondják a napsütést a hozzáértők, hát időnként megjelenhetnek majd a fátyol és gomoly felhők, viszont csapadék nem nagyon várható szerencsére. Még a légmozgás, szélmozgás is mérsékelt marad, és hajnalban reggel kapjuk majd ezt a 9-15 fokot, a délutáni csúcs pedig kellemes 23-28 fok körül alakul. Pollenterhelés is egyre jobb helyzetben van már, kedves hallgatók. A fenyőfélék, a pázsitfűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja maradt a közepes tartományban. Erőteljes tünetekre szerencsére már nem kell számítani, azért nem árt, ha betáraznak papírzsepiből. Énekel most Janet Jackson, és a That's the Way Love Goes című száma ismerős lesz. Indítom is! Like a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: a veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek,

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Kedves dunói városi közlekedők, nyilván már tapasztalták jó páran, hogy halaszthatatlan munkálatok miatt teljes szélességében lezárták a Petőfi Sándor utca 3 és a Magyar út közötti útszakaszt már csütörtök reggel. A Mezőföldi Kft. Szakemberei várhatóan 2 héten keresztül dolgoznak az említett munkaterületen. Az útlezárás hírét egyébként az önkormányzat hivatalos Facebook felülete adta közre, és ahogy írják, a Mezőföldi Kft. Már június 4-én csütörtökön reggel lezárja a bevezetőben említett útszakaszt a közlekedők elől. A munkálatokra azért van szükség, mert korábban csőtörés volt ezen a szakaszon. A feltárás és a hiba javítása után a terepi adottságok miatt az út felé vízmosásokra lettek figyelmesek az útpálya alatt. A gyors beavatkozásra éppen az út beszakadásának elkerülése érdekében van szükség. A szolgáltatói előrejelzés szerint, ahogy mondtam, előreláthatóan 2 hetet vesz igénybe a munkálat. Ott vannak a részletek a dunaiváros.com hírportálon. Egy duettet hallgatunk most, énekel Melanie C. és Bryan Adams. Ez a When You're Gone.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy újabb felvonás végéhez érkezünk már lassan-lassan, kedves dunai városi hallgatók. Itt a 93-1 Best FM-en pedig együtt pörgetjük még a jó zenéket a következő órában is péntek késő délután. Remélem, jól szórakozik mindenki. Ez a lényeg. A mikrofon mögött Molek Csongor, Tom Novival kezdünk, a sláger pedig ez a Take It.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Média hírei következnek.
4: Rászorulók, várandós anyák és családok számára indít programot a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. Csaknem 10 milliárd forint értékű uniós támogatásból, a többi között tartós élelmiszereket, higiéniai és gyermekápolási cikkeket kapnak az érintettek. A csomagokat már elkezdték kiosztani. Medvét láttak a Nógrádi Pásztó környékén, közölte a Bükki Nemzeti Park. A barna medvét a várostól délre rögzítette egy vadkamera. A kistermetű fiatal egyed egy erdős cserjés területen volt, de néhány száz méterre lakott terület is van. A kóborló medve kapcsán ismét javasolták a viselkedési szabályok betartását, a biztonsági intézkedések megtételét Pásztó környékén. Nemrég az Akteleki Nemzeti Park északi részén Szögliget és Bódvaszilas települések között, majd Égerszög külterületén észleltek medvét. Először mutatták ki itthon házi sertésekben az afrikai sertéspestist. A Nébih ellenőrei egy vállai településen mutatták ki a kort Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki. A vírus emberre nem veszélyes.
3: Külön törvény készülhet a Velencei tó megmentése érdekében. A tó hosszú távú ökológiai védelme komplex megoldást igényel. Jelenleg a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése a feladat. A magánszemélyek vagy közintézmények által kikölcsönzött múzeumi tárgyakat vizsgálja a Kulturális Tárca. Az elmúlt években több műtárgy is politikai utasítás alapján került illetéktelen helyre, ezért a szerződések felülvizsgálatára van szükség. Szombaton tartják a szecesszió világnapi programokat a Városligeti Fasori Rát György villában. Az Iparművészeti Múzeum fesztiválja idén a nőket állítja középpontba. Az előadásokon mások mellett Unni Mariska, Zsolnai Júlia és Teréz művészete csak úgy megismerhető, mint a kor nőábrázolása, építészete. A workshopokon díszes mintázatú hűtőmágnest és piperetáskát készíthetnek az érdeklődők. A városi sétákon pedig a századfordulós pesti utcák, házak és történetek kerülnek terítékre. Híreink végén az időjárásról. Nyugat felől ismét nagy területen növekszik meg a felhőzet, de keleten sok napsütés várható. Elszórtan előfordulhat zápor, néhány zivatar is kialakulhat. Az ismét északnyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökések is kísérhetik. A maximum általában 24 és 29 fok között valószínű, ennél északnyugaton lehet pár fokkal hűvösebb.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Római Városrészben folytatódik a lomtalanítás. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Június 6-án szombaton a Római Városrészben folytatódik Dunaújvárosban a hagyományos lomtalanítási akciósorozat. A város és a szolgáltató által szervezett program célja, hogy a lakók rendezett és környezetbarát módon adhassák le a már nem használt tárgyakat, elkerülve az illegális hulladéklerakást. A szervezők ezúttal 4 helyszínen helyeznek ki konténereket, amelyek reggel 8 órától délután 2 óráig fogadják a lomokat. A római városrészben a Domanovszki Endre téren, a Nagyparkolóban, a Víztoronynál, a Váci Mihály utcában, a Kisposta közelében,

0: valamint a Liszt-Ferenc közben várják majd a lakosságot. Részletek a Duna Online oldalán. Székesfehérvár ismét egy kiemelkedő szakmai életpályát ismerte el. Polgármesteri elismerő emlékérmet feltett át dr. Keresztúri Lászlóné, a Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda szakmai vezetője. Dr. Cserpalkovics András polgármester köszöntötte a díjazottat, és adta át az elismerést a Városházán. A polgármester elismerés átadására annak kapcsán került sor, hogy a város 2011. januárjában elfogadta első egészségfejlesztési tervét, amely fontos mérföldkő volt Székesfehérvár egészségmegőrzési és prevenciós törekvéseiben. A terv elfogadását követően a Humán Szolgáltató Intézet koordinálásával indulhattak el azok a programok, amelyek később az egészségfejlesztési iroda létrejöttéhez vezettek. A nem lakossági ügyfelek részére immár egy éve kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményben az MVM. Az energiatársaság ezért ismételten felhívja itt Fehérvár megyében is az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számlafogadásra alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. A szükséges online űrlapok a szolgáltató internetes felületein is elérhetők. Már lehet jelentkezni a Déri Népprogram országjárás és vándorszínház programjára. Június 14-ig összesen 4 produkciót lehet megjelölni a jelenleg 116 előadást felvonultató kínálatból. A repertoárban a klasszikus és kortárs színházi előadások mellett zenés produkciók, folklór műsorok, irodalmi estek, gyermek és családi előadások is helyet kaptak. A program célja, hogy itt Fehérvár megyében is minél több településre eljussanak az értékteremtő produkciók. A meteorológusok szerint kezdetben még több felhő lehet az égen, helyenként gyenge esőzápor kialakulhat. Napközben túlnyomóan napos, gomoly felhős időre készülhetünk egy-egy záporral, esetleg gyenge zivatarral. Az északnyugati szél napközben megélénkül, hajnalban 16, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes késő délután mindenkinek, Dunai Városi hallgatók, a 93.1 West FM-en továbbra is együtt fokozzuk a hangulatot a kedvenc dalokkal, és fókuszban hazai és külföldi slágerek, nem csak a műfajokkal játszunk, hanem az évjáratokkal is. Az én nevem Molek Csongor, mindjárt közlekedünk, és Tom Novi zenéje lesz, szól a Take It.
2: 93.1 West FM.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en a közlekedőknek balesetmentes kilométereket kívánok. Végeznek még útkarmantartási munkálatokat a környékünkön. Az 51-esen például már jó ideje egyébként. Budapest-Baja-Herceg-Szent Tomás odrendű főútról van szó, és ezúttal a 85-ös kilométerről. Aztán az 52-esen a csomópontépítési munkálatok még aktuálisak, útszűkület szintén, Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főúton a 47-es kilométernél. Még jó pár héten keresztül számítani kell fennakadásra. Akinek van egyéb infója, akár rendőri aktivitással összefüggésben, jelezheti nyugodtan 30-as 7474 777 a telefonszámunk, előre is köszi szépen. Kanye West zenél nekünk, és a Stronger című slágerét pörgetjük. Burger.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék dunaújvárosi hallgató kék hírekkel folytatjuk, mivel vádemelésről adott hírt a megyei főügyészség nemrég. Ahogy Jász Berényinél dr. Király Teodóra csoportvezető ügyész sajtószóvivő összegzéséből kiderül, tavalyi ügy jutott vádemelési szakaszba. Az eset gyanúsítottja az egyik dunaújvárosi élelmiszerüzlet mellett elkérte a 14 éves sértettől a 130 ezer forint értékű mobiltelefonját még december 9-én. A kérés eredetileg arra szólt, hogy üzenetet írjon, viszont a gyanúsítottnak megtetszett a készülék, ezért elhatározta, hogy azt megszerzi. Közölte a fiúval, hogy a telefont nem adja neki vissza, mert arra szüksége van, viszont amíg a sértettel vitatkoztak, a képernyő lezárt. És a gyanúsított megfenyegette a fiút, hogy megüti, ha nem oldja fel a telefont, viszont a sértett nem tette eleget a követelésnek. A gyanúsított ököllel a sértett nyakát megütötte, amelybe a fiú beleszédült. Utána felszólította, hogy adja meg a telefonkódját, viszont a sértett továbbra is ellenállt, ezért megragadta a kezét, megpróbálta az ujját a készülékre helyezni, és így feloldani a telefont. A teljes történet fent van a dunaújváros.com hírportálon, egyébként az ügyészség a vádiratban a terhelttel szemben börtönbüntetés kiszabását, közügyektől eltiltást, továbbá a letartóztatás fenntartását indítványozta. Most a House of Glass felvételével megpróbáljuk megemészteni az említett infókat, ez a Disco Down.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. A mai búcsúsláger következik. Megint ideértünk, már péntek késő délután van, kedves dunaújvárosi hallgatók. Olive-től a You're Not Alone című számmal. Megköszönöm a figyelmet a mai napra, főleg az előző három felvonásra. És hétvégén is jelentkezem, holnap szombaton délután 3-tól már hozom a jó zenéket. Remélem, hogy együtt szórakozhatunk. Oleg Csongort hallották, maradjanak a Best FM-en. Hello!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Római városrészben folytatódik a lomtalanítás. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Június 6-án szombaton a római városrészben folytatódik Dunaújvárosban a hagyományos lomtalanítási akciósorozat. A város és a szolgáltató által szervezett program célja, hogy a lakók rendezett és környezetbarát módon adhassák le a már nem használt tárgyakat, elkerülve az illegális hulladéklerakást. A szervezők ezúttal 4 helyszínen helyeznek ki konténereket, amelyek reggel 8 órától délután 2 óráig fogadják a lomokat. A római városrészben a Domanovszki Endre téren, a Nagyparkolóban, a Víztoronynál, a Váci Mihály utcában, a Kisposta közelében, valamint a Liszt-Ferenc közben várják majd a lakosságot. Részletek a Duna Online oldalán. Június közepén ismét a múlt titkai kerülnek a reflektorfénybe, hiszen idén is megrendezik a Régészet Napja országos programsorozatot. A június 12 és 14 között zajló eseményhez Dunaújváros is csatlakozik, ahol az Intercisza Múzeum várja az érdeklődőket különleges programokkal. Az idei rendezvény központi témája a hatalom és a vezetés régészeti emlékeinek bemutatása, amely a Törzsfőktől a Királyokig címet kapta. A szervezők célja, hogy közelebb hozza a nagy közönséghez a régészet világát, és megmutassák, milyen izgalmas történetek rejtőznek a föld mélyén megbúvó leletek mögött. Dunaújvárosban az Intercisza Múzeum a római kori örökségre építve kínál programokat, részletek a Duna Online oldalán. A nem lakossági ügyfelek részére immár egy éve kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményben az MVM. Az energiatársaság ezért ismételten felhívja itt Fejér vármegyében is az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számlafogadásra alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. A szükséges online űrlapok a szolgáltató internetes felületein is elérhetők. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy idén is elindítja balatoni elsősegélynyújtó szolgálatát a Magyar Vöröskereszt. A szervezet önkéntesei július 1-e és augusztus 20-a között vigyázzák a fürdőzőket a tó déli partján. A 7 település 10 strandján szolgálatot teljesítő fiatalok a kisebb sérülések ellátása mellett a súlyosabb esetekben is gyors és szakszerű segítséget nyújtanak a mentők kiérkezéséig. Holnap egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt elsősorban megnövekszik a felhőzet és elszórtan kisebb eső zápor, néhol zivatar kialakulhat. A déli szél egyre több felé északnyugatira fordul, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek. Hajnalra északon és északkeleten több helyen pára és köd képződik. A minimumok 11 és 17 fok között alakulnak, napközben 19 és 29 fok közé melegszik a levegő.
3: Külföldi munkavállalók korlátozásokról döntött a kormány, netes csalókra figyelmeztetnek a netes csalók. Indul a generációváltást segítő pályázat az Agráriumban. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Szigorított a kormány, a munkaerőkölcsönző cégek már nem tudnak gyorsított eljárásban munkavállalókat behozni a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból, hangzott el a kormány szóvívői tájékoztatón. Eszerint akik korábban érkeztek, azok kérhetik engedélyük meghosszabbítását, és a már beérkezett kérelmeket is elbírálják. Bejelentették azt is, hogy felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási rendszert, szigorítják az akkumulátoripar szabályozását és átmeneti védelmet biztosítanak a védett erdőknek. Most az MVM nevében vadásznak a pénzünkre a netes csalók, e-mailt küldenek, ebben azt írják, hogy gázszámla tartozásunk van. Egész ügyes hamisítvány, az üzenet végén még arra is felhívja a figyelmet, hogy a címzett vigyázzon a webes bűnözőkkel. Az MVM közölte, átverésről van szó, aki ilyet kap, hagyja figyelmen kívül, semmiképp se fizessen. A jövő csütörtöktől újra megnyílik a mezőgazdasági generációváltást segítő pályázat, ezt támogatja a fiatalok sikeres startját. Részletek a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatójától, Pesti Csabától.
4: A termelési feltételek elsősorban a klímaváltozás miatt annyira megváltoznak, hogy kevés idős ember tud már jelentősen változtatni a termelési módszerein, a gyakorlatán, fiatalabbak talán könnyebben tudnak változtatni. A gazdaság elindítására egy fix összegű támogatást kaphatnak, 4 millió és 20 millió forint között az átvett gazdaság méretének a függvényében. Kisebb gazdaság, kisebb összeg, nagyobb gazdaság, nagyobb összeget jelent. A pályázatnak a tervezett keretösszege 22 milliárd forint.
3: Majdnem 25 kiló marihuánát csempészett be az országba két díler, az egyiket Érden, a másikat Budapesten fogták el. Az 50-es éveikben járó tettesek Németországból hozták az anyagot. A magyar-szlovák határ előtt furfangosan elváltak, de így sem úszták meg, lecsaptak rájuk a rendőrök. A vagyon visszaszerzési eljárás keretében több mint 4000 eurót, 700 dollárt és csaknem 500 000 forintot foglaltak le a nyomozók. Egy vastagabb felhősáv vonul át felettünk, éjszaka délen, délkeleten lehet elszórtan csapadék, 10-17 fok között alakul hajnalban a hőmérséklet. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol valószínű több-kevesebb csapadék, inkább a Tiszántúlon készülhetnek futó záporokra, esetleg néhol egy-egy zivatarra. 23-28 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint a vasárnap még több derűs órát hoz, 26, akár 31 fokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: A mai Night Shift extrában is a dance zenéké lesz a főszerep 120 percen keresztül. Mostantól 6-től 7-ig én White Boy, 7-től DJ Miller lemezjátszók mögött. Indul a péntek esti Night Shift extra.
1: Életünk

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: A Mixcloudon tessék keresgetni korábbi mixek után. Mindegyik Night Shift lemezlovas oda pakolja fel a korábbi mixeinek jelentős százalékát. Segítek, hogyha valaki az enyémet szeretné visszahallgatni, és közben olvasgatni is a mixekhez rendelt tracklistát, akkor mixcloud.com/DJ Whiteboy, ezt keressétek.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Mindenkinek jó jön még egy órányi Denzel, azoknak is, akik már tegnap elkezdték a hétvégét, és azoknak is, akik csak ma csatlakoznak majd rám a hétvégi bulizásra. A DJ Miller lemezjátszók mögött a következő 60 percben még egy órán keresztül jönnek a legnagyobb dance himnuszok. Gyorsan helyet cserélünk, pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Fiatalok és az egészséges életmód, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A mozgás és az egészséges életmód népszerűsítéséhez csatlakozott az Arany János Általános Iskola is, amely részt vett a Magyar Szabadidősport Szövetség által meghirdetett kihívás napja országos programsorozatban. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a rendszeres testmozgás fontosságára, valamint arra ösztönözze a fiatalokat és a felnőtteket egyaránt, hogy a mindennapok részévé tegyék az aktív életmódot. Az intézmény pedagógusai ennek jegyében egésznapos változatos programokkal készültek a diákok számára. A tanulók számos mozgásforma közül választhattak. A futás mellett aerobik, tollaslabda, röplabda, floorball és kosárlabda is szerepelt a kínálatban. Emellett akadálypályák és váltóversenyek is színesítették a programot, amelyek nem csak a mozgás örömét, hanem a csapatmunkát és az összetartozás érzését is erősítették, írja Duna Online. Június közepén ismét a múlt titkai kerülnek reflektorfénybe, hiszen idén is megrendezik a Régészet Napja országos programsorozatot. A június 12 és 14 között zajló eseményhez Dunaújváros is csatlakozik, ahol az Intercisza Múzeum várja az érdeklődőket különleges programokkal. Az idei rendezvény központi témája a hatalom és a vezetés régészeti emlékeinek bemutatása, amely a Törzsfőktől a Királyokig címet kapta. A szervezők célja, hogy közelebb hozza a nagy közönséghez a régészet világát, és megmutassák, milyen izgalmas történetek rejtőznek a föld mélyén megbúvó leletek mögött. Dunaújvárosban az Intercisza Múzeum a római kori örökségre építve kínál programokat, részletek a Duna Online oldalán. Meghirdették a Bolygó Barát Ízek hónapját, a kezdeményezéssel elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A felhíváshoz itt Fejér vármegyében is. Éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A vendégek közösségi média posztokban oszthatják meg a tematikus kínálatból kiválasztott kedvenc fogásaikat. A kampány a fenntartható gasztronómia világnapjához kapcsolódik, melyet június 18-án tartanak. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy idén is elindítja balatoni elsősegélynyújtó szolgálatát a Magyar Vörös Kereszt. A szervezet önkéntesei július 1-e és augusztus 20-a között vigyázzák a fürdőzőket a tó déli partján. A 7 település 10 strandján szolgálatot teljesítő fiatalok a kisebb sérülések ellátása mellett a súlyosabb esetekben is gyors és szakszerű segítséget nyújtanak a mentők kiérkezéséig. A meteorológusok szerint kezdetben még több felhő lehet az égen, helyenként gyenge esőzápor kialakulhat. Napközben túlnyomóan napos, gomoly felhős időre készülhetünk egy-egy záporral, esetleg gyenge zivatarral. Az északnyugati szél napközben megélénkül, hajnalban 16, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en. Új Intercity-k, hívek, bérlakások, van helye az uniós pénzeknek. Indul a Gidamentő program. Elég volt, visszavonul Hollywood ikonja. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A jövő héten benyújtja az igazságügyi miniszter az országgyűlésnek az uniós pénzek hazahozatalához szükséges törvénycsomagot, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvívői tájékoztatón. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy ha rábólint mindenre a parlament, akkor augusztus végéig 10 milliárd euró érkezhet meg. Ebből juthat az elektromos hálózat fejlesztésére, új intercity és hévszerelvényekre, bérlakás és kollégium fejlesztési programra, valamint a kis és középvállalatokra. Vállalkozások támogatására is. Várhatóan ismét erősödik a pollen terhelés a következő napokban. A pázsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, míg a fenyőfélék közepes, a csalánfélék, az úti fű és a hárs alacsony közepes koncentrációban lehet jelen a levegőben. Szakemberek arra figyelmeztettek, hogy aki allergiás, az ne csak alkalomszerűen a tünetek erősödésekor szedje a felírt készítményeket, hanem rendszeresen. Megkezdődött az idei őszgidamentési szezon. A kaszálások előtt hőkamerás drónok segítségével kutatják fel a veszélyben lévő állatokat. Tavaly csaknem 300 őszgidát sikerült biztonságba helyezni. A Vadászati Védegylet Drón Szakbizottságának elnökét Szabó Lászlót hallják.
3: 2-3 hetes koráig a gida azzal védekezik, hogy lelapul és nem mozdul. A hajnali órákban lehet tökéletesen látni a hőkamerás drónokkal, lehet látni, hogyha ősz gida van, ott kivisszük a szélére, ott elenged.

0: Kettes számú eskü című filmben dolgozott rendezőként. Egy vastagabb felhősáv vonul át felettünk, éjszaka délen délkeleten lehet elszórtan csapadék, 10-17 fok között alakul hajnalban a hőmérséklet. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol valószínű több-kevesebb csapadék, inkább a Tiszántúlon készülhetnek futó záporokra, esetleg néhol egy-egy zivatarra. 23-28 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint a vasárnap még több derűs órát hoz, 26, akár 31 fokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: És akkor duplázzuk a csütörtököt, szóval nem ha van kettős látás, tehát van kettős hallás is.
4: Valószínűleg van. Most már van. Ha eddig nem volt, akkor most már megcsináltuk.
3: Szóval a csütörtök után a mostani pénteken is dances csütörtök, vagy dances péntek, szóval dance, na ez a lényeg. Igen. A legnagyobb dance induszok a 90-es és a 2000-es évekből köszönhetően csütörtöki rezidensünknek, DJ Millernek, úgyhogy...
4: Nem tudom, hogy fülelsz a White Boy, hogyha már itt tartunk, hogy mivel kezdtem ezt a mai szettet.
3: Hát ez a minimum, hogy saját magaddal.
4: Így van, és hát egy 20 éves dallal.
3: Na egy jó kis Only Virgin.
4: Igen.
3: Akkor DJ Miller lemezjátszok mögött a mai Night Shift Extra-ban.
2: Best FM, a legjobb zenék.

0: Effivel nem ezt vitatkoztunk, csak egyikünk se tudta pontosan. Valahogy szóba jött a Breaking, illetve a Breaking 2 című. Megvan?
1: Ne viccelj már. Biblia volt annak idején.
0: Hogy csak így tényleg így jelzés értékel azoknak, akik azt hiszik, hogy a...
1: Hogy a Cirok söprűvel csak söpörni lehet?
0: Pedig azért a Kraftwerk Tour de France lehet. Nem, hanem, hogy ugye arról beszélgettünk, hogy ezeknek a mostani táncos moziknak a Step Up.
1: Igen.
0: Hogy aki ugye azt hitte volna, hogy a Step Up-pal kezdődött a táncos mozik, hát nem. Hát és akkor itt vesztünk el az Effivel, hogy a Breaking volt előbb, vagy a Flashdance? A Flashdance. Flashdance 83-as, a Breaking meg 85-as.
1: Így van. Viszont nem tudom, hogy a TikTokon egyáltalán rovarkodsz-e azóta, amióta ezt utoljára érintettük. Nagyon
0: nem
1: sok
0: nem.
1: Táncos, a magyarok közül is egyébként elkezdte ilyen nosztalgia vonat jelleggel feleleveníteni ezeket a filmeket, illetve a hozzájuk kapcsolható ilyen táncos zenés kultúrköröket.
0: Igen.
1: És hát nagyon érdekes dolgokat mondanak, hogy melyik zene hogy került be a filmben, miért, a táncosokat hogy találták, és néha ilyen elég extra módon, hogy tényleg ilyen tök véletlenül, mint ahogy a Barry Arit ugye megtalálták a Szerelem első vérigre, hogy állítólag a rendező ment, és az a mellette autóval is szólt, hogy úgy nem akarsz szerepelni, vagy valami ilyesmi sztorit hallottam például. Igen, hogy őt is így találták meg a szerepet. Tehát Magyarországon is volt rá említve, hogy a Harrison Ford, ugye, ahogy az ács volt, vagy mi, és akkor leszették az építményről, és úgy szerepelt a
0: csillagokában.
1: Szóval ilyen jellegű sztorikat is szoktak mesélni. És azt hiszem, hogy az Ananásznak van például egy ilyen csatornája, nem tudom, rá emlékszel-e.
0: Igen,
1: ugye
0: igen.
1: Volt a Szabó Gyurika, a Steve, meg az Ananász, nekem ez a három
0: igen.
1: emberke maradt meg, akik ebben a breakdance, electric boogie, ezekben a dolgokban ilyen úttörök voltak. És azt hiszem, hogy az Ananásznak van talán ez a csatornája, ahol nagyon-nagyon érdekes ilyen hip-hop történeti dolgokat mond, nem csak a tánc tekintetében, hanem a zenékre is kiterjedően.
0: Igen. Hát ezért én most nem fogom felrakni a telefonra, TikTokot, de azért ezt majd mindent.
1: De azért most már rezgett a léc.

0: Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenékkel a Best FM-en.
1: Tegnap azért már kiveséztük ugye Imre dátumait erre a hétvégére vonatkozólag, most úgy nagy általánosságban, ha már most már hivatalosan is nyár van. Hogy alakul a nyarad, Rocs?
2: Rogynak nem mondanám, én szerettem volna egy kicsit szellősebb lenne, hiszen a gyermek már 6 éves elmúlt, és most van az, hogy lehet tervezni ilyen messzebb menős programokat, tehát akár ilyen nagyobb kirándulásokat, ezzel mi eddig gondba voltunk, hogy mennyit bír a gyerek a kocsiban, repülőben egyáltalán nem mertünk gondolkozni, és akkor most már az van, hogy akkor tudjuk, hogy mi a tűrő képessége a mannának, és ez egyre nyilván nagyobb, tágul, persze. Egyre nagyobb, és tervezgetünk azért olyan nagyobb kirándulásokat, ami mondjuk esetleg belecsúszik a hétvégébe, de ettől függetlenül azért van mindenféle, van nagy autós találkozó háromnapos, van benne külföldi Bonnie M-es buli például, tehát felvidéki, egy Mr. Presidenttel megfűszerezve, meg a magyar élvonalból egy csomó, tehát van, ami ilyen fesztivál jellegű, de egynapos rendezvény, úgyhogy vannak benne nyári klubok, úgyhogy ilyen nagyon vegyes.
1: Te unatkozni nem fogsz.
2: Hát azért ismersz annyira, hogy nem azért, tehát nem vállaltam túl magam, de azért ez a heti 2-3 azért így...
1: A mennyiségről átértél a minőségre?
2: Mondhatjuk, igen. Nagy szavak ezek, de így, hogy te mondtad, így sokkal jobban tetszik.

0: legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Na hát akkor te akkor mész tovább grúvolni ugye a borbárba.
2: Így van.
1: És akkor holnap lesz az a szuper titkos.
2: Hát az a privát, igen. Igyekszem majd többet mondani róla, legalább neked adáson kívül.
1: Már nem ennyit ellen.
2: Így van. És akkor hát vagy túlélem, vagy nem, viccelek, csak egyébként nem, azért nem ennyire komoly a sztori, de nem tudom, hogy mennyire.
1: Mindegy, ha, akkor úgy fogalmazok, hogy ha tudsz, akkor gyere jövő
2: csütörtökön. Te több ilyen nem voltál, mint én, és még mind jó, mondjuk
3: nem,
2: neked három tanod van.
3: Nem voltam
2: jó, sem. Nem lesz ez olyan komoly, csak a privát, az privát. Na, jó van. Egyébként én ezt tiszteletben tartom.
1: Jó van, Évikém, jó bulit akkor hétvégére, mára is onnapra, és jövő csütörtökön.
2: Jó hétvégét mindenkinek, hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Új teljesítményértékelési rendszert kapnak a pedagógusok, csak akkor indul be a jéger, ha nincs más megoldás. Nem hoz lehűlést az átvonuló hideg front. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Szeptembertől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, mert aránytalan adminisztratív terhet ró a tanárokra, nem ad valós képet teljesítményükről, és nem támogatja fejlődésüket. Magyar Éva kormány szóvívő elmondta, új értékelési rendszer jön majd, amelyet a szakmai szervezetek közreműködésével hoz létre a szaktárca. Hozzátette, amíg ez elstartol, addig is megmarad a munkáltató lehetősége a béremelésre. Házi sertés állományban bukkant fel az afrikai sertéspest és Szabolcs-Szatmár-Berekben. Ilyen még nem történt itthon, csak a vaddisznóknál volt jelen a kór. 3000 jószágot tartanak az érintett telepen, mondta a rádiónknak Nemes Imre, a Nébih elnöke országos főállatorvos.
2: Ezt az állomány haladéktalanul fel kell számolni, és természetesen közben pedig a telep körül 3 és 10 kilométeres zónában valamennyi sertéstartót felkeresnek a hatósági állatorvosok, elvégzik az állományoknak a vizsgálatát, vért vesznek, és ezzel reméljük, hogy sikerül igazolni, hogy nincs más fertőzött állat az országban. Esettől függetlenül a sertéshús teljesen biztonságos, amely a magyar boltokban található, az állampolgárok fogyasszák teljes bizalommal.
1: Csak akkor indítják be a jégkármérséklőrendszert, rövidített nevén jégert, ha komoly veszélyről van szó, vagyis több mint 60% esélye van egy pusztító jégesőnek. Ezt közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Emlékeztettek rá, hogy a rendszer az ivatarfelhők kialakulásának korai szakaszában ezüst jodid hatóanyagot juttat a légkörbe, így kisebb méretű jégszemek alakulnak ki. Jelezték azt is, hogy tavaly kevesebb hatóanyagot használtak fel, így a szezon indításához szükséges készletek rendelkezésre állnak. Összességében 8. sorozatban a 3. sikeréért száll harcba a Győri Audietó, a hétvégén Budapesten rendezik a női kézilabda bajnokok ligája 4-es döntőjét. A holnapi elődöntőben a Brest-Bretagne lesz az ellenfél. A másikágon a Metz és a Csesseme Bukarest csap össze.

0: Ám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Egymásnak teljesen ellentmondó hangulatban érkezik majd ide a következő órába a Texas és a Black Eyed Peas. Mert amíg a Texas azt mondja, hogy I don't want a lover, addig a Black Eyed Peas pedig gőzerővel keresi a szerelmet. No, Where is the Love is jön majd nem sokára 8 és 9 óra között itt a Besten, ahol még Robbie Williams, Nelly Furtado és Timbaland is tiszteletét teszi.
1: Ez a Night Shift a Best

FM a legjobb zenék, hogyha a G-Funk rajongóknak, illetve a barbecue és grill mániákosoknak van közös halmaza, akkor nekik például nagyon jó ajándék lehet a Sniffin Griffin elnevezésű barbecue szósz családból egy vagy akár több darab, mert hogy ezeket a szószokat nem más készíti, mint a most érkező Warren G. Jön,

Best of a legőzenek simán belefért volna az is, hogy Robbie Williams ide látogat Budapestre a BL döntőre, de hát neki is volt egy fontos meccse vasárnap. A londoni Wembleyben egy jótékonysági gála mérkőzésen 16 millió fontot gyűjtött össze az UNICEF javára. Ő volt az egyik csapatkapitán, most meg ő jön itt a Best of a Legőzenek. Na,

Aztafam a legjobb zenéket, akkor érkeznek szépen sorban egymás után a Carter családtagja. Először Mrs. Carter, vagyis Beyoncé Knowles az Irreplaceable-lal, és aztán nem sokára Jay-Z is jön Rihanna-val, Chris Brown-nal és az Umbrella-val itt a Best-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Külföldi munkavállalók, itt az első korlátozás, segítik a generációváltást az agráriumban, kitiltják az otthonról hozott ivóvizet a foci VB-ről. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Szigorított a kormány, a munkaerőkölcsönző cégek már nem tudnak gyorsított eljárásban munkavállalókat behozni a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból, hangzott el a kormány szóvívői tájékoztatón. Ez szerint akik korábban érkeztek, azok kérhetik engedélyük meghosszabbítását, és a már beérkezett kérelmeket is elbírálják. Bejelentették azt is, hogy felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási rendszert, szigorítják az akkumulátoripar szabályozását és átmeneti védelmet biztosítanak a védett erdőknek. Most az MVM nevében vadásznak a pénzünkre a netes csalók, e-mailt küldenek, ebben azt írják, hogy gázszámla tartozásunk van. Egész ügyes hamisítvány, az üzenet végén még arra is felhívja a figyelmet, hogy a címzett vigyázzon a webes bűnözőkkel. Az MVM közölte, átverésről van szó, aki ilyet kap, hagyja figyelmen kívül, semmiképp se fizessen. A jövő csütörtöktől újra megnyílik a mezőgazdasági generációváltást segítő pályázat, ez támogatja a fiatalok sikeres startját. Részletek a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatójától, Pesti Csabától.
2: A termelési feltételek elsősorban a klímaváltozás miatt annyira megváltoznak, hogy kevés idős ember tud már jelentősen változtatni a termelési módszerein, a gyakorlatán, fiatalabbak talán könnyebben tudnak változtatni. A gazdaság elindítására egy fix összegű támogatást kaphatnak, 4 millió és 20 millió forint között, az átvett gazdaság méretének a függvényében. Kisebb gazdaság kisebb összeg, nagyobb gazdaság nagyobb összeget jelent. A pályázatnak a tervezett keretösszege 22 milliárd forint.
1: Tilos lesz palackokat bevinni a futballvilágbajnokság meccseire, így döntött a Nemzet

0: Nap a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol valószínű több-kevesebb csapadék. Inkább a Tiszántúlon készülhetnek futó záporokra, esetleg néhol egy-egy zivatarra. 23-28 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint a vasárnap még több derűs órát hoz, 26, akár 31 fokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
3: Egy kis Timbaland volt már az előző órában, úgyhogy ebben a 60 percben is érkezik majd a Maestro, nem is akárkivel, régi barátjával Justin Timberlake-kel és a Sexy Back-kel indítják hamarosan az órát. 9 és 10 között pedig jön még rajtuk kívül a Backstreet Boys, Shola Ama, a Counting Crows, The Loonies és David Guetta is.
2: Ez a Night Shift a Best

beléd. Best FM, a legjobb zenék. Szokták mondani, hogy idegen nyelv gyakorlására egy nagyon jó módszer, hogy kedvenc dalaink szövegét lefordítjuk. Hát, hogyha valaki spanyolul szeretne tanulni, ne ezzel a most következővel kezdje, elállok egy titkot, rögtön a cím, az ég egyet a világon nem jelent semmit, de ettől függetlenül nagyon jó. Jön a Paseo Down!

Beztem a legjobb zenék. Eredetileg 26 decemberében került volna a mozikba a Shrek 5. része, de komoly riválisokat kapott erre az időszakra. Az új Bosszúállók film, illetve a Jégkorszak 6. része is akkor kerül majd mozikba, úgyhogy eltolták az egészet 27 nyarára. Jön a 2. rész betétdala Counting Crows-tól, Accidentally in Love, itt a Beztem.

Best FM a legjobb zenék betűpárokban érkeznek hozzánk az előadók így az óra vége felé. Először jön a G betűs csapatból a Gorillaz és a Der, majd őket követi Gáspár Laci és az És mégis forog a föld. Aztán visszalapozunk a D betűhöz, ahol majd a Dalunis és az I Got Five on It-ot, David Guetta és a Just a Little More Love követi itt a Best FM.

Stefan, a legjobb zenék egészen meg lehet majd bocsájtani az időjárásnak, hogy így hétközben azért annyira nem volt nyárias. Mert szombat, vasárnap, sőt még hétfőn is minden be lesz pótolva. 28, 29 és 30 fokos nappali maximumok szombatra, vasárnapra és hétfőre. Se szelet, se frontot, se csapadékot, se túl sok felhőt nem jósolnak a meteorológusok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
2: Már interaktív térkép is segíti a pusztító kór elleni védekezést. Indul a Gidamentő program, 70 év, 4 Oscar, pihenőre tér Hollywood ikonja. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A jövő héten benyújtja az igazságügyi miniszter az országgyűlésnek az uniós pénzek hazahozatalához szükséges törvénycsomagot, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvívői tájékoztatón. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy ha rábólint mindenre a parlament, akkor augusztus végéig 10 milliárd euró érkezhet meg. Ebből juthat az elektromos hálózat fejlesztésére, új intercity és HÉV szerelvényekre, bérlakás és kollégium fejlesztési programra, valamint a kis és középvállalatokra. Alkozások támogatására is. Interaktív térkép segíti a szőlősgazdákat az aranyszínű sárgaság elleni védekezésben. A Nébih oldalán folyamatosan követhetik a pusztító kór terjedését, így pontos képet kaphatnak arról, hogy területük mekkora kockázatnak van kitéve. Az Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szakemberei arra kérik őket, hogy figyeljék is a felületet, és hetente ellenőrizzék ültetvényeiket. Megkezdődött az idei őszgidamentési szezon. A kaszálások előtt hőkamerás drónok segítségével kutatják fel a veszélyben lévő állatokat. Tavaly csaknem 300 őszgidát sikerült biztonságba helyezni. A Vadászati Védegylet Drón Szakbizottságának elnökét Szabó Lászlót hallják.
3: 2-3 hetes koráig a gida azzal védekezik, hogy lelapul és nem mozdul. A hajnali órákban lehet tökéletesen látni a hőkamerás drónokkal, lehet látni, hogyha ősz gida van, ott kivisszük a szélére, ott elengedjük. Minden gidának egyedi hangja van, fölismeri őt, az ősuta találkoznak. Az is eredmény, ha egy területet átrepülünk, nincs benne gida, nyugodtan kaszálhatják. Június vége feléig fog tartani nekünk ez a mentés.
2: Hivatalosan is visszavonult a filmezéstől Clint Eastwood. Hollywood egyik legismertebb művésze, 70 éven át volt meghatározó alakja a filmiparnak. Több mint 70 produkcióban vett részt színészként vagy rendezőként. Pályafutása alatt 4-szer nyert Oscart, emellett több tucat jelentősebb elismerést is átvehetett. Május végén lett 94 éves, úgy döntött, nyugdíjba megy. A legenda legutóbb a 2024-es 2-es számú esküt című filmben dolgozott rendezőként. Egy vastagabb felhősáv vonul át fel.

0: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
1: Az elégedetlenek, illetve a pozitív életszemléletűek feszülnek majd egymásnak a következő órában. Az elégedetlenek csapatát erősíti majd a New Level Empire Wolf Katival és a Nem Elég című dalukkal, illetve a Depeche Mode az It's No Good-dal. Aki pedig abszolút pozitívan látja a dolgokat, az Crystal Waters, hamarosan jön a 100% Pure Love, de majd csak Jennifer Lopez és a Play után.
0: Ez a Night Shift a best

Best FM a legjobb zenék, miután letudta 93-as, 94-es két éves világkörüli turnéját a Depeche Mode. Hát többek között Dave Gahan kábítószer túladagolásnak köszönhetően pár percre a klinikai halál állapotába került, a zenekar zenei agytröztje, Ellen Wilder pedig a régóta húzódó belső viszályok miatt kilépett a zenekarból. Akkor többen megkérdőjelezték a Depeche Mode jövőjét. Hát ennek már lassan több mint 30 éve, és a zenekar még mindig él és virul. A 97-es Ultra című albumról érkezik az It's No Good, It's a West End.

Best FM a legjobb zenék, ami a szigeten a nagy színpad, az a Glastonbury-nél a Pyramid Stage. Jövőre ez 10 éve annak, hogy Craig David először fellépett ott, úgyhogy a rajongók, illetve különböző angol médiumok, rádiók és tévék aktívan elkezdtek kampányolni annak érdekében, hogy a 10 éves jubileumra jövőre hívják vissza Craig Davidet a Glastonbury-nél a Pyramid Stage-re. Walking Away, Craig David jön itt a Besten.

Bestefem a legjobb zenék. Elég sok párhuzam vélhető fel a két Michael videóklipje között. A 87-es Liberian Girl Michael Jacksontól és a 92-es Too Funky George Michaeltől. Mindkettőnek a videóklipjében csak végén jelennek meg ők maguk, addig pedig világsztárokat mutogatnak. Michael Jacksonnál híres színészeket, zenészeket, énekeseket, sportolókat, George Michaelnál meg leginkább topmodelleket. Jön a Too Funky-t a Best-en!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Eve Gangsta Lovin, Montel Jordan, This Is How We Do It, Mystic Scandalous, vagy éppen Flo Rida és Kesha, meg a Right Round. Szerintem így kell lezárni egy pénteket, és így kell elindítani egy hétvégét, mert hogy a mai Night Shift utolsó 60 percéhez érkeztünk itt a Best FM-en.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. Az elején nagyon nehezen kapott rá Brian Adams Magyarországra, hogy ezzel a képzavarral élek. 92-ben koncertezett először Budapesten, aztán kellett rá jó 11 évet várni, mire megint jön, de 2003 óta masszívan olyan 3-5 évente mindig visszatér hozzánk. Idén decemberben is újból meg lehet majd őt élőben tekinteni Budapesten. A Cloud No. 9 elérkezik most, Sikény remixében itt a Besten, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zene, kézilabda Final Four a hétvégén, szombaton és vasárnap az Üllői úton, úgyhogy szerintem az autósok már tudják, hogy ilyenkor hogy kell készülni lezárásokra. Délután 1-től egészen este 10-ig, mindkét napon, tehát 6-án is és 7-én is, Fék utca, Üllői út és úgy általában a stadion környéken.

Sziasztok! A legjobb zenék, ennyi volt már a Night Shift, ennyi volt a péntek, úgyhogy arccal előre a hétvégének, a szombati menetrendet pedig remélem már mindenki ismeri. Hip-hop és R&B szombaton 6-tól 8-ig, Chill Lounge, Deep House vasárnap 6-tól 8-ig, és mindkét nap 8-tól Biki lesz majd a házigazda egészen éjfélig. Jön a Mystic, én meg megyek, jó éjszakát!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Where's all my soul, sisters? Let me hear ya.

0: legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor